Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni. Na, nekik főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozok, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri, és sőt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépő készített, akkor 10-ként kell minket hívni, mondani a rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-et, Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszakát!

fogadható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joe Corey is, az a jak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig Ed Sheeran is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutatta ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Indult tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Szemfelttel és a Swish Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Excentis Tóth Abigail is, meg az összes Rádió 1 DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes éjszakát!

Nem nélkül elindulni, na még mit nem, kettőkor elindulni, na még mit nem, háromkor elindulni, na még mit nem, négykor ma elindulni, na még mit nem, nélkül elindulni.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát, ők a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig fit leszel, és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, füzést üre.
2: Bella!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Variety-nek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon. Hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el. De a Radio 1.hu egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, a Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a Rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a Rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kemrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnya a május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is My Husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió egy csak igazi mai sláger, egy de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor 5:30-kor kell egy kis extra lendület, és hozom is. Ricky Poveri, Sarah Perketty, Ámó a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szezonálisan nő a bontott hulladék mennyisége. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a Hevesi Zeneművészeti Tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt nívódíjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a Hevesi Hírportál. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is. Miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Jó, ha tudják a Heves vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Híreink végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van a pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsik délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsik Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a Let You Let Me Go, amit indítok, itt a Rádió 1-en. Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután a délutáni Rócsó állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Na,
1: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
3: csattottad?
1: Na várjál.
3: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
1: nem, kar? Nem, ez most kifejezetten fog
2: protézis. Ez fog protézis.
1: A láb protézis, azt értem.
2: Ugye, az oké, azt tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
3: de akkor
1: az
3: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesor.
2: Igen, szkúter lesor.
3: Igen, igen.
2: Igen, révizé, nem tudom, 2004-es.
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wi-Fi-n megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szába, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
1: jó, ezt ne folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
2: igen?
1: Nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez meg ne lesz káros.
3: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
2: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az én csak, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. Protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forrón eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal. De úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uvalkát, és a végén benne lesz pont
2: igen,
3: az,
2: amit benne, benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét,
3: igen,
2: hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot, vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
2: Jelzi,
1: hogy
2: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudom beszélni. Ne igen, jöjjön ki a szag.
3: Igen, okos, igen, okos.
2: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
3: bár
2: szájszag.
3: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézz rám.
3: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez általános probléma.
1: Este ők
2: na,
1: ugye
2: akkor ki... azt is jelezheti igen. Neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsorodra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz.
1: Zár.
2: Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyverőodába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe.
2: Igen?
1: Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Ó, hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. Küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
2: igen?
3: Élesre, így
2: izzi. És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel a másikra, és kiszúrod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
1: Tehát egy plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
2: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
3: Úristen,
2: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
2: Igen, de egyébként ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszéd asszony! Ön is Ariel-el most?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszéd asszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
3: jó,
2: harap.
3: Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régítál, ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. De
1: kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Na, zseniális. Zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod állítani.
3: Attól, hogy milyen környéken sétálsz.
2: Igen. Meglátod, milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igyék, hogy sok pénzed van.
2: Igen,
3: ott
2: kikapják a szádból.
3: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
3: Az erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
3: Este 6 után.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de hányásnál
3: meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: De jó. Tökéletes.
3: Jó.
2: Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le.
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ra tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sej rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseniális.
2: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és, igen, a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy még köszönni se tudjanak
1: egymásra.
3: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem, ezért nem tanul, akkor délután négytől kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni a fogaidat. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
2: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom,
3: igen,
2: mennyi a vér alkoholszinten.
3: Ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják vagy a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalról szívja.
2: Tökéletes. Lefordítja a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy, egy kis hangszóró, tudod? És
3: hogyha beletállítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre barnavás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
1: Jót akarunk, akkor...
2: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
2: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Júj.
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, komám, hát mi van már veled?
1: Jó. A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
2: Lesz jól hozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit beleönt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szezonálisan nő a bontott hulladék mennyisége. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a Hevesi Zeneművészeti Tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt nívódíjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a Hevesi Hírportál. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség, az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Jóha tudják a Heves vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiumébe, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Kérünk végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyogtató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Minden két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit,
1: hát ott az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az volt, hogy a ajándékot... az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek.
1: Igen.
2: Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak lamantinos cuccokat vett az apjának.
3: Szerencsé.
2: De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat. Már az alsógatyája is lamantinos, már a sörralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott, a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba.
3: Egy lamantin terrorba.
1: Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erős, hát ú, de nagyon kedvencem a lamantin.
2: Igen.
1: Mennyire szeretem
3: ezért
1: én a
3: lamantin. Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki ezt akarta az apjára, hogy ilyen boldog legyen.
1: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy
2: közömbösek.
1: Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez most betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját

0: Nem tud már ki, ezzel a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apámmal lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
2: Apád egész életében erre várt.
1: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot. Ez 55 éves.
2: A halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
1: Igen, végigviszi.
0: Már nem szar, de ebben nem lehet kiszállni.
1: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
2: ezt lerögzik. Mi lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
0: Azt, hogy átoperálnak lamantinnál. És vagy az... ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurrább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy lamantint, az apám emlékéül.
2: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
0: Nem, nekem az jobban fenni, hogyha a gyerekemmel lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
2: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek. Ő most már gyűlöli a lamantint.
1: Valószínűleg
2: a faternám átfordult.
1: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen lamantinos cuccot ad. És azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
0: De
1: nem?
0: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
2: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
0: Ezek a te bíl a gyerekeid, ez egy ilyen csodálatos dolgok.
2: Hogy eszed meg? Hát, ó, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
0: Én ugye ezt mondtad a süteményemre.
1: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
2: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
1: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Szerint. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi csak vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ez fenntart az bizonyos hazugságokat. De még egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól, hazudsz, hogy jó tanulnak tartott, hazudsz, hogy szerinted ő okos.
2: Milyen
1: hazudsz,
2: ügyesen focizol kicsit.
1: Hazudsz egy képességéről, és fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focisták mondod, és tudod, hogy egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki, szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
0: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
1: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
0: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
1: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
2: Meg.
1: Nem mondod
2: nem
1: le?
2: Gyerekek, nem lehet főleg egy ilyen.
1: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazudt.
0: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki neked csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességből egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod, így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néva kedvesség. Igen, persze.
2: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott, érte.
1: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
2: Plusz most
1: vagy
2: ott
1: adott.
2: Az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
1: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat?

0: Hogy te nem tudsz énekelni.
1: Hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért meg kell mondani, okay. Nem?
2: Azt írják hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
1: Nem, szerintem ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve a manti.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsulike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
1: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De a mi szüleink megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták, félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. Csak hogy tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
0: Nem mondták meg nekünk se, nem?
1: Szerintem vagy simán. Egy kicsit, szerintem rá, az a generáció simán. Szóltak?
2: Nem, én nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak ki Erdben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszta, ugye nem jön fel a tetejére.
0: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalazták, nagyon finom.
0: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
0: Laskás magival.
1: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
0: Hát
1: tehát
0: nem lenne jelentkező.
1: Bothangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges, hogy mint a nap úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket, szerintem... olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud. Hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
1: Minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát. Hogy szerintem az
1: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macska pisi szaga.
1: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab.
2: És akkor világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
1: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
0: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
1: Igen, de, hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor be. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
0: jó,
1: de jó a döntés. Ez egy jó döntés.
2: Nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
1: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: igazán... Ezt mindig mondom, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni, jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
1: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
0: De látod, itt a másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim, és egyszer világbajnok leszel karatéból.
1: Azt nem kell hozzátenni.
0: De
1: csak
0: akkor...
1: az, hogy jó volt az edzés, igen. Ja. Na, menjünk. Jó tetszett? Jó érezted magad?
0: Igen, nagy el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
1: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
0: de hogy addigra meg már... 30 évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, akkor igen.
1: Tehát, hogy 25 éves a gyerek még mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
1: De ez szuki. De ez kedves.
2: Becsül meg a mamát, miért ráborul a pergola.
1: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várjál, nem volt 50-es medencéjük olyan országban?
0: Igen, igen.
1: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit, példakép.
1: Erik az angolna?
2: Abszolút.
1: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
0: Ott állom,
2: mint a szar. És, amúgy ez
1: és nem mondod meg. És nem mondod meg.
2: Nem mondod meg. Nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, azt a rohadt puliszkát.
1: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és az úgy állagában a kettő valami.
1: Aha,
2: és,
1: nem
2: és,
1: is.
2: És egy nagy mosoly az arcán kanalaszt, hogy ez a gyermekkorom
1: ugye milyen finomat főztem.
0: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
0: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
1: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
0: Szemét vagy.
1: Főzés ugyanez. Persze, ő a hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, most... hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
0: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
1: Na, van
0: ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
1: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
0: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
2: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni otthon, és vette egy kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Hú. Amikor felütötte a fejét. A
1: kenyérsütőgépe 90%-ig egyszer használatos.
2: Igen. Sajnos, hogy ilyen igen. Brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
0: szép tégla.
1: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból tettetek már jó ízűt?
1: Nem, soha. Nem.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
1: nagyon bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépek 90%-ának ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lehet vezetve, megváltozik az életünk. Adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
0: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző igen. dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejéletől, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
0: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
0: A héjára?
2: Igen, wow. nem is értem az egész részt. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De na. Ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
1: Ezzel nem mondod el.
2: Nem, tudom,
1: nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom elengedni.
0: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
0: Hát hozzik ki gyereket, milyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
1: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, világ beszélyes. A világ beszélyes, sehova nem mész.
2: Na,
1: ez jó.
2: Igen,
1: de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
0: Olyan jó, ez éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor oda mész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Hát most már ne idegesítsél, már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
2: Hát akkor én keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
1: időszak volt. Nem, szerintem ez sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
0: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Ez jó nyomorult.
0: Kirúgták a csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment, és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home
0: egy
2: office...
0: Egy évig, igen. Mire kapott egy új melót.
1: Egy és évig? Közben... Nem mondtál a feleségének, hogy kirúgtak kicsit?
2: Amúgy életeiben volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszásklubokban járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
0: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De ez egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
0: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
0: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem tudjuk, hogy nem vagy egy senki?
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővézik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
0: Csak kattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál, hagyjál! Ennyi az egész, és kész, hogy...
1: Az, hogy azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát, vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here.
2: Tényleg
1: egy hülye egyébként, igen.
2: Lehet probléma.
1: Igen. Egyszer kirúgtak a munkájáról, munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam haza, egy észre vegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekén, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
0: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
0: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus decembertől már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Kárpáti csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zenében is sikeresek a hevesi fiatalok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Sándor falván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a hevesi zeneművészeti tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt Nívó díjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a hevesi hírportál. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és a bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Báranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a heves vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Kireink végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz szó.
2: Na, jó, férfiak alvása várják.
1: Tudományos statisztikáról van szó, tehát lekutatták.
2: Pukizunk, beszélünk.
1: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
2: Megint milyen nyomorultak leszünk.
3: Megint mi
2: leszünk a nyomorultak.
3: Lát, mi nekünk, nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit,
1: a mi kontunkra, a mi kontunkra alusztok.
3: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon mindenki jót.
1: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy te legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, mint szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvásritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
2: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
1: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ez kényelmet és biztonságot nyújt egy nőnek.
3: De te mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
1: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérúgás kompozíciójában. Nincs ilyen?
3: Nincs.
2: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
1: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
3: Nem hazudok.
2: Fütyülsz és hazudsz.
1: Fütyülsz
2: és hazudsz.
1: Én elmentem veled pénzembe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
3: Mit láttál?
1: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta a szemét,
3: ez nem igaz, aljasrágalom, végigbeszéltük az utat.
1: Ülve horkoltál, Feri.
3: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé,
1: visszafelé. Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresem a telefonom. A videós dokumentumokat.
2: Van, fölvetted a játék?
3: De rohadék vagy! Szerint, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
1: Nálunk is így
3: nem
1: van.
3: Csak kutyával.
2: Tehát ő jobban alszik macskával.
3: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
2: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
3: Igen, de megint.
2: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát nem. Igen, na. De két és fél éve lent alszol a kanapén.
3: Érted? Én konkrétan fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
1: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
2: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt hogy nőről olvasnád.
1: Nagyon szeretem ezt a szituális megközelítést.
2: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól, vagy a macskáktól.
1: Te szar ez, Feri, hallod?
3: Hát, érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
1: ki
3: hogy...
1: Ki nevezett téged szálkás izének?
3: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
2: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával. Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
1: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
2: mit csinál?
1: Tudod, azt csinál, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegébe, és nem tovább basz.
2: Ne,
1: figyelj, amikor összejöttünk.
2: Ne, mit csinál?
1: A hetedik kerületben laktunk először közös albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartan az ágy mellett. És mondtam neki, Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz észak, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
2: Tényleg boxol?
1: Van, de nagyon random, nem lehet,
2: de van, hogy 6 hetente,
1: csak így hú.
3: És van hozzá mozdulat is?
1: Van, de csak így beszokott egy kézzel jutni kétszer
2: levegőben. De közben alszik?
1: Alszik.
2: Zseniális.
1: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
2: Ezek után értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezek után értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti csak írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi. A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere? A férje. érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer volt, kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
1: Bizony,
2: mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
3: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan így, tudod, így megy körbe, helyen.
2: Jaj, a golyóit, vagyok mi is.
3: Na.
1: Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
3: A kutya is
1: nátlásnak érzi magát.
3: Na,
1: igen.
3: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
1: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, a macska azonnal
2: megfeludik. Te is a macskával alszol?
1: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
2: Csak, csak az a másik szobában, ott van. A lakásban ott van, csak a másik szobában.
1: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
2: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
1: Manci, nem csinálja.
2: Semmi?
3: Ez ahogy lefeküdt.
2: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk igen mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
3: Hát azért köszönjük.
2: Ez köszi.
1: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jó alud, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy, az, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszi magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
2: Ja, mert köpik ki ezt a szőrt, nem?
1: Tudod, hajnak kettő, és csak az...
2: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát meg a Péter a levegőbe boxol.
3: Szőrrel.
1: Igen, az a legrapidabb ébresztő óra.
2: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni. Figyelj, most meg fogják kérni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni.
1: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Benne a szobában hallott.
2: Te, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarok.
1: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
2: Hát mi lehetek ketten? Hát ti nagyon durvák. Mi nagyon durvák lehettek.
1: Tényleg.
2: Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
3: Mit csinálsz, megbököd?
2: Nem, magázol, rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, Péter. Kiszól neki, hagyja már abba Péter.
1: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetemben próbálja leolvasni, hogy hányadán állunk egymásra.
2: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
1: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
2: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is ki van egy kicsit.
1: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
2: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcseszett Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az egy, milyen?
3: Ez, nekem ezt tetszik.
2: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
3: Hát így jártunk, együtt érünk.
1: De
3: ugye
1: nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
3: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
2: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeinket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
1: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
2: Balázs... Állítólag...
3: jól vagy, ez még?
2: Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
1: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
2: Láthat csak egy...
1: Ezt a kettesért!
2: A szomszédok lekopognak a radiátor, hogy jól vagyok-e, érted? Hallják, hogy mi történik.
1: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
2: Az más.
1: Vesérugás, sarkazás.
2: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. A legmélyebb álmomból tud felébreszteni. Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
3: Azt is.
2: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
1: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
2: Szabályosan röhögálmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
3: Hát azért hajnak kettőkor nevet... ezt így alvás közben meghallod. Azért...
2: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
1: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
2: Hát megörült.
1: Hát, hell, hát, hell, az óriási.
2: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit reggel kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
1: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
3: Igen, hát ezt nem is hogy gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
2: Én férjem régebben rengetegre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
1: No. Részben.
2: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevettek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
3: nem
2: és alszanak?
3: Nem áll. Horkoltok? Nem fingotok?
2: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
1: Na, abból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
2: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
1: Nem tudom, egyszerűen, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik. És akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
2: Na igen.
1: Nekem is vannak ilyen toxikus dolgok, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhából, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem, de azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, hogy ezért a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy az, és plusz a macska.
3: De a második takarót azt a Péter húzod.
1: Nem, a második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalon, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem annyira jó, az melegíti a hátamat.
3: De ki van.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
2: One. Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Veronek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
14: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Na nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
19: És ez még csak a bemelegítés.
18: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szezonálisan nő a bontott hulladék mennyisége. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a hevesi zeneművészeti tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt nívódíjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a Hevesi Hírportál. Országos riasztás adott ki a Hungaromet ZRT a várható zivatarok miatt. Az előrejelzések szerint Heves vármegyében is intenzív időjárási jelenségekre lehetett számítani. A meteorológusok viharos széllökéseket, jégesőt, sőt felhőszakadást sem zártak ki. A zivatar végül hétfőn este 5 óra után érkezett meg Egerbe. Ismét működésbe hozták a jégeső elhárító rendszert is. Idén immár 3. alkalommal. Helyzetjelentés a Heor oldalán. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Heves vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Hírénk végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
4: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján él.

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
2: Hello, hello!
1: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
3: Ez volt az első sok terápiám igen. Része. Igen.
2: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
1: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
3: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
1: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiban vagyunk.
4: Forró ölelések.
1: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
2: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
1: Tényleg.
2: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez
1: a beszéd.
2: Is. Jó időt is.
1: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem ám aztán itt adásra
3: érik. Van benned kilométer?
1: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen csarészek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
3: Hol van az indulópont?
1: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
2: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
1: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy gyrosszal.
2: Intéztük neki vacsorát, érted?
3: És ezért el kell menni Ausztriába.
1: Tízkor ültek valami dobozokon.
3: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna feléből.
2: De ott eredeti török gyrosz volt.
3: Az dönertesó.
2: A minden akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
1: kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
2: Tehát azért ezt tegyük hozzá. Okos legyél.
1: Mindenkinek, hogy okos legyen.
3: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
1: Hoppácska!
2: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
3: Nem akartad, de abuzáltam jött egy éven keresztül.
2: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagylelkű,
3: és olyan
1: odaadó,
2: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
1: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
3: erre? Olyan az egész, mint a tágas égen andalog, nem? Hogy ezt le fogják dobni.
1: Levet közöl félmeztel? Ja, följöttél ide?
2: Hát,
1: ja.
2: Hogy lássák.
1: És azt az inget!
3: Meg, apa, gyerünk!
1: Azt az inget!
2: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
1: Abroszt?
2: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
3: figyelj,
2: kértem.
3: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Nem, ki tudja nősze még.
2: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
3: Sejmes?
2: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
1: Igen. Meg rád, felhívja rád.
3: A mai műsor az elektrostatika szponzorálta.
1: Spontán gyulladás lesz.
3: Miért? Most miért kis szikra? Hát az kell neked.
2: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
1: Igen. Nagyon
3: szép. Én láttak téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
2: Ez is igaz, mert csak leenni. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
3: Csinos vagy, Ferenc.
1: Nagyon szép.
3: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
2: Hát így ember
3: senki nem
2: nincs,
3: fog lecsapni rád.
2: Belém szeretne.
3: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
2: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
3: Ez azt összebújhattatok volna fiúkkal.
2: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
3: kicsit
2: nagyon
3: ez itt Kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
2: Ne Kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
3: Hát jó.
1: Igen, Kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt, egy majdnem hátsó defektel, úgyhogy ő gumiügyben van. már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
3: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
1: A kedvenc influencered városában? Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
3: Az utódja.
1: Igen?
3: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
1: Valószínű, tényleg, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falára.
3: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
2: Van spiritus. Így van. Oda teszi magát. Igen.
1: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt. Így úszott föl a polgi, hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
3: Ha ennek egyszer végre, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy igen, kommunikációs, igen, online coachingot. Figyelj, minden, zseni.
2: Ő zseni. Örültök neki egyébként?
1: Igen, szeretjük. Igen, tényleg?
2: Ja. Ott már ketten tapsoltak.
1: Szorványos volt a tapsz azért.
2: Nem rossz gyerekek,
3: csak győriek vannak itt.
1: Igen. Szúnyog csődön itt az első sorban? Te vagy maga szúnyog
2: csődön?
1: Te vagy az. Tényleg?
3: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
1: Ugye van, mondjad?
3: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson, hogy a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
1: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
3: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődörő.
1: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
2: Föl vagyán fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
4: Eredeti.
2: Ja, persze.
1: Igen.
2: Nagyon jó téged látni.
4: Köszönöm.
2: Mit hoztál nekem?
4: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
1: Hú, ez hosszú,
2: erre
1: ez gyere
2: nincs időnk.
3: Hányan
4: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáról, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
1: Na.
4: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
1: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
4: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
3: Jó. A kisfiamnak vezetnék néveket.
4: Ő is

0: édes Istenem,
1: kofola, fel tud ütni vele.
0: Nem lehettek ilyen jók gyerekek, tessék, kofola kóla. Ezt meg kiadjátok, rettenetes. Kolbászok? Igen, kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
2: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, minden nem tudunk elvinni.
0: Még egy?
2: Nem kamion.
0: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
2: Egy budipapírt dobjál már ide nekünk, légy szíve.
0: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
1: Az egy haspóló, Feri, most mit
2: igen, légy szíved föl, Feri.
3: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
0: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
3: Valamivel több, mint a tiéd.
0: Hogy is, ezt már nem számoljuk.
3: Azért utazok én veteránba.
0: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
1: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te... Tényleg? Így van, ez a te motoros közösséged.
0: Én szabadítottam rá.
1: Így van, ők a magattársok, srácok.
2: Igen, erős motoros közösség.
0: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
0: A kitelepülés.
2: Hát a kitelepülés, így van, hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején, május elején.
0: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
2: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne esős. Ne, menjünk május elején, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
0: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
2: Igen?
0: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
2: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
0: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen. Az
1: a helyzet, hogy én beszéltem Békával, és ő is megvan.
0: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
1: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
0: Ó, de jó.
1: Hello, cápák.
0: Nagy tapsot nekik.
2: Ezt én is meg tudom csinálni. Ilyen kettőkor.
1: Gyere, Balázs, megfoglak.
2: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
1: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter. A,
2: glitter.
1: Ti egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
2: Egy napja ragaszgatott,
1: egy
2: tényleg?
1: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
2: És meddig ott fogtok állni?
0: Csináljuk, jó?
1: Jól van, köszönöm.
2: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
1: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
0: Persze.
2: Igen. Aki bevállal egy combnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
1: És ott lesztek jövő pénteken, jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
2: Te Adás. Ezeket így vágod, hogy mi történik?
1: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy, opa!
0: Leesett,
2: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
1: Konkrétan ezt csinálja. Igen. Konkrétan, így van.
2: Úgyhogy de hogy, hogy ezt a
0: figyelj.
1: Egy, két,
2: nincs biztosításotok, csak szólok, jó? Csak óvatosan, nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
1: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
2: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
1: Ott kódorodtunk az utcán,
2: leszólítottak,
1: azt
2: tényleg?
1: Már egy piramisnak a tetején volt.
0: Nem leszólítottak, lefújták.
1: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négy állomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös, Eger, jó hely ez, gyere.
2: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
1: Azon beszervezte magad,
2: olyanok, mint a mormonok.
1: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kap idegvérzést.
0: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csírni.
1: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
2: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
1: Amúgy kíváncsi lennék, mit szólnának, ha varradnék magamnak egyet, és így megpróbálják elvegyülni.
2: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között.
1: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
2: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat?
1: Hát azért... ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
2: Igen.
1: Nem úgy van az.
2: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
1: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
2: meg. Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Annyi, egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
1: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
2: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
1: Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
2: Ja, ha már játékok egyébként.

0: Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás rócsóra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a rócsó, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
1: Játék határok nélkül.
0: Ez lesz. Tele vagyunk nyereményekkel.
2: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
0: Egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk. Igen.
1: Ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
1: Ki az, aki már nyert?
0: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
1: Oh. Jó?
0: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó. Na, elbízom ebben. Szép. Jó van. Ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények. Hát ezt átolvassuk majd. Hát egy Mastergut, Diego, Webergill és a Héra játékaink lesznek. Na?
1: Van Weber nagyúl, ott ül a sarokban, nézod?
0: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
2: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van. Ahogy amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
1: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
0: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
1: Kössük el az egyiket.
2: Egy Deo, ja is ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
1: Azon gondolkodtam, hogy elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
1: És mindegy, egy Master Good-os truckkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon szeretném.
1: És közben a Family Frostot játszánk.
0: Holnap az a tervünk, hogy a jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Nem szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már látom, de van egy fiatal ember, aki megérthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted ki?
0: Ember az barokkos túlzás azért.
2: Jó, most mit mondjak, én már olyan öreg,
1: mint az ország.
0: Én megzavartam, a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
3: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
2: Ne hülyéskedj, hol?
0: Polgi!
3: Egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett, Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora? Most mekkora?
2: A Károlyházi polgi vagy.
3: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobba van mindenkivel.
0: Mindenki rokona mindenkinek.
3: Mindenki rokona mindenkivel.
1: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
3: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Nagyon jó. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
3: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
0: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
3: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
3: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
1: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
3: Nem, ő távol van tőlünk. A mi kis csoportunk.
0: Igen, értékrendileg.
1: Tisztás, rohadt tisztás. Tudom mondani egy pártot esetleg?
0: Igen, miért a
3: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgy is indulom.
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be Felcsútra, független vagyok.
3: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
3: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
3: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
3: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni. Már a második ciklusomat töltöm.
0: Na!
3: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, Firóval.
3: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
2: Még 2 év ráérsz, nem?
3: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
3: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
1: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
0: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő,
2: Zoli
0: az alkoholista.
3: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
1: Mindenhol van egy Misi.
0: 500-a vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
3: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel 2-kor is kimegy.
0: Hogy
3: füvet nyírni,
0: igen?
3: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy jönnek zárva a lakosok?
0: És, igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem is így betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor mi is így megy a kocsmába.
3: Hát, nem is ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluba. Tehát hát ő, igen, ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
1: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem ez érkezik ez a pozíció.
3: Nem, az alpolgármesterünk azért egy hölgy, a Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
1: De Misi jobban bírja a piát, Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen.
2: Kedves egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 2029-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
1: Ráfírtatok.
0: Masterwood.
1: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
2: Ráfírtatok.
1: Az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: Igen. Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Masterwood-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Masterwood-os játékkal fogjuk berőfenteni.
2: Óriási játék lesz.
1: A vízlinyelés, az most az jön?
2: Igen, ez egyébként a virsli evő bajnokságunk.
1: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
0: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
1: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
0: Jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
13: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
13: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Zenében is sikeresek a hevesi fiatalok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a hevesi zeneművészeti tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt Nívó díjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a hevesi hírportál. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és a bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Hevesvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Hírénk végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok.
2: Hol van?
1: Hol vagy? Te
3: egy
1: mi
3: gyönyörű... a te nem látom, hogy hol vagy a füst? Hol vagy
4: egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
4: Igen.
1: Igen.
4: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
4: Szevasz,
1: van baj.
4: Mi a neved?
5: Hauk János.
4: János. János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
5: Voltál rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
4: az a Fási Ádám volt.
3: És te vagy a nyertes?
4: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
4: Na, 16 éve.
5: Körülbelül.
4: És te mit csináltál ott?
5: A lányomban voltam ott.
4: És hol a lányod?
5: Az dolgozik.
4: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
5: A harmadik.
4: Ő a harmadik
1: lett.
3: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
4: Jó,
3: mondom.
4: Igen, vásból is megélni.
3: Hát mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
4: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor...
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
4: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
3: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskát.
4: Na de várjál már!
1: Százacskával gyorsan.
4: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli...
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
4: Akkor a 100 emből legalább valami...
1: Valamit hát, adjál vissza a támogatásból.
4: Ne adjál vissza, nekem adjanak
1: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
3: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
4: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kedi csokom, ugrani tetszik, na, ne tessék ugrani, nem ér annyit.
3: Nem.
4: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
4: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
3: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyára. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
3: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás.
4: Páholy.
3: Választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
3: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is
1: állt. Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
3: Így van.
1: Óriási.
4: Na, NB1, hello!
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
4: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
3: Hogy hajrá, Spari!
6: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
4: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
6: Igen.
1: És hogy állnak?
6: Igen. Hát jól.
1: Jól?
6: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Bajnokok lesznek. Ebbe?
4: Bajnok csapat.
1: De.
4: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
6: Nem.
3: Második azt
6: nem.
1: Hányadik a Fradi?
4: Figyelj, csak ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
4: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba, Jönnek az
3: ultrák. Hogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
3: Mondanom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
4: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az való hozzáállásom.
3: Nagy mentés volt ez,
1: Balázs. Szépen mentek, nem?
3: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen!
3: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért jó. Az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
4: Ez az, van! Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
4: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
4: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
4: Elolvasom.
1: Vakvezet világtalan.
3: Bemert az emberek közé. Emberek. Háláljátok meg ezt. Fogdossátok össze,
1: Balázs. Itt vagyok Balázs. Köztetek.
4: De csak a fenekét.
3: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni. Szia, Fanni.
7: Sziasztok.
1: Hello, Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
7: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
7: Megpróbálkozom.
1: Igen?
4: Kényszerítettek?
2: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
4: Lilla azt mondja, engem igen, de kikényszerít. Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
3: Egy idegen rá készített a vízli evésre?
2: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
4: jó, jó, de
1: most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
7: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te már nem tudod, mi a játékból, tehát te éhes vagy, te enni akarsz. Jó, oké. Okay.
4: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
4: darab.
1: 30-ra.
4: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
3: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
4: Fejenként van 30.
3: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízlit.
7: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Sajnos... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
3: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Eszterre kezdik úgy
4: csinálni. Azt mondja, elosztjuk.
3: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudom nyomogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon vízi.
3: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
4: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Vizet annyit hisztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny, de lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
2: Én egyesével, nyugodtan.
4: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom, ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
7: Én is ugyanígy, a 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú. Úgy,
4: de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
4: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük, igen, a súlyra, és akinek a legkönnyebb.
3: Állj, úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
4: Óriási ötlet volt.
3: Akiben több a virsli, az nyer.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, kezdhetjük csajon.
4: Vagy szerzünk 3.
1: Menjünk, esünk neki, nem?
4: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
4: Igen, aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
1: is. Nem, hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
4: Jó,
1: legyen
4: ez
1: a mérleg,
4: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
4: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
4: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
7: Igen.
1: Nem tűnnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
4: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vicslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj, ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustalanul kell csinálni.
4: Tolod befele, gyerünk, Lilla, mi van, elég?
1: Ennyi voltál, megették 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy, Niki?
7: Nagyon meleg. Fújjad, Feri.
4: Egy előfújás.
3: Segít. Jó, így van.
4: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
3: De hogyha egy vízli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
4: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 vízlit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
4: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
1: Hány akar? Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod, hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
4: Jó, kicsit. Jó, föltart, ha aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, zacskót, hoztam zacskót, jó?
4: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellenek ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
3: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
4: Tűzzük előről.
3: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
3: Se könnyek, se izzadás.
4: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
4: Lilla
1: hogy...
4: kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó. Látom, nálad is
1: fogy
4: a virsli. Csokolom.
1: Csokolom. Jó a verseny?
8: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen.
4: Köszönjük. Mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
4: Hoppá!
1: Megérkeztek.
4: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek.
4: Mind a 3 lány. Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
3: Én a virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
4: egy
1: az van.
4: Egy kis gusztustalanságot a végére.
1: Te kellene én ide, Eszter, te kellene én ide.
3: Azt mondok, hogy ezt nem is értem.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
4: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk Ákos?
4: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
4: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
7: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
7: Voltam, igen.
1: Ugye?
7: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
4: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: 21-21.
4: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
3: 21 virsit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
3: De most 21-et evett,
4: nem,
3: de
4: úgyis 11-et. 19 virslél maradt, ja. Tehát 11-et evett meg. A többiek pedig 8-at, 8-at.
3: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
4: Igen, most izzondok, hogy megy tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
3: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
3: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
4: mi
1: hatalmas
4: lesz a 100 ezerből?
7: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
7: Ide Győrbe, vissza
1: Pest. Ide Győrbe, Pestről?
7: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
7: Igen, igen,
1: hát az ember.
4: Mi nem tetszett Budapestben?
7: Hát egy Buda. Családi állapot változás miatt jöttem vissza. Úgy.
4: Ja, családi állapot, gratulálunk. Családi gratulunk,
1: ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
4: Ez majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
4: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
3: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
4: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most dobáld be nyugodtan.
3: De alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
4: Nagyon köszönjük. Köszönjük, szuperek voltatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
18: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
20: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
22: És ez még csak a bemelegítés.
21: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
23: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
24: This is the World Is Mine Radio

is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: át végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szezonálisan nő a bontott hulladék mennyisége. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyílászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a Hevesi Zeneművészeti Tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kis Anikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt nívódíjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a Hevesi Hírportál. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Híreink végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Hé, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
5: Nem lesz fotó.
4: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőverset csinálni, az első sorban.
5: Nekem?
4: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
5: Hello?
6: Van.
4: Ott van akarás, azt látom. Ezt a mindenség itt neki.
5: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
6: Van már minden.
4: Egy fotó? oda néz.
6: Megvan már
7: egy
6: minden.
7: Egy porralatot hozzon valaki.
8: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
4: Tessék?
8: Csinálhatunk még egy képet.
4: Na ne csináld. Gyere. Igen,
6: már csináltál vele?
8: Egyet, de a barátnőm nem.
4: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy
7: aztán én esélyek. Új, hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
4: Igen.
8: Dolgoznék még mindig Győrbe.
4: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
8: Mosomagyaróvár.
4: Mosomagyaróváron. Hát mi is, ez nem jó?
7: Óvár.
4: Az nem oké? Óvári vagy?
8: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
4: Micsoda, ha így dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerő szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
6: Konkrét céljaim
4: vannak. Most
6: minek
4: lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova nincs időben, meghalunk nem sokára.
7: Én ezt a módszert felismerem, navos.
6: Nyomulós.
4: Igen,
6: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg, hogy
4: ennyi.
6: Mi? Ugye? Az gyerek.
4: Mit csinálsz este? Igen, te is. Én
6: mehetünk,
4: jó,
6: de okay, nem.
4: Megyünk, ne húzzuk az időt. Ne, meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
8: Motorozol meg minden. Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
4: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát ne rendes vagy, motorozol, ki tudja,
7: előbb-utóbb. Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
4: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváron, mit csinálsz?
8: Pincér vagyok.
4: Azt a mindenit, igen?
6: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
8: Ja.
4: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom ma?
6: Hát
4: ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma a születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
6: Júj, de szép torta!
4: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
6: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
4: Boldog születésnapot, Feri!
6: Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
4: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
6: Happy birthday!
4: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
6: Nem lehet, hülye vagy.
4: Ja, ezt nem lehet elfújni.
6: Most
4: na, a refrén, gyerekek!
6: Jön az, hogy...
4: Én! Happy birthday!
6: Kiégett az ingem!
4: Happy birthday, Feri!
6: Ez az.
4: Mostantól kezdve...
6: Bácsinak szólítasz.
4: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
7: Harap bele, Feri!
4: Így van.
7: Kérjük az oldalába.
4: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat, jó?
7: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
6: Ne kerüljük!
4: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
6: A következő 65.
4: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
6: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a
4: szerelmet. Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
7: Erősebb fogzománcot.
4: Kevesebb szuvasfogat.
6: Nagyon bár, jó, amit... jó inkontinencia bekeltem.
4: Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
8: nem
4: jó kívánságot.
8: Nem gondolkoztam ezen.
4: Ez a kívánságot Ferinek.
6: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
9: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
4: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Elhiszed, ilyen kívánság.
6: Várjál már, ő a polgi haverja.
4: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
6: Na jó, te is kívánhat.
10: Ugyanezt akartam mondani.
6: Hagyjad már!
11: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
4: Michelin csillagot!
6: De drága vagy!
8: Figyelj!
4: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
8: Nem is értem.
6: Hát bizonyám, hát nem is kell.
8: Figyelj, arany már hamarabb össze fog jönni.
4: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek igen. Valami kívánsága?
7: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
4: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
6: Ő nagyon jót fog mondani.
4: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
10: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
4: Azt a mindenit, de kideki találtad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
6: na,
4: ide.
6: Gyere.
4: Ott. Picit.
6: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
4: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
8: Jó, ki. Én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
4: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
6: igen,
4: az?
6: Igen, szerintem tényleg? Igen.
4: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, a rojtosra fosod a budit egy hétig. Kösz. A motorozás alatt, úgyhogy...
6: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz nekem?
4: Mi a kívánság?
12: Ingedet összene piszkolja.
4: Jaj,
6: nagyon kedves vagy. Hát igen, ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
4: Milyen durva volt, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.

0: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
1: Igen, be kell.
0: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés indul.
2: A legszürelmesebb.
3: Tekered, Luca, kígyó.
2: A legszürelmesebb játék ebből.
0: De gyerek, adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki, mász ki, mász ki, mász ki.
2: Figyelj, most ez, már ki kell azt a szürrealitás nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
0: Végre.
2: Pszichodelikus játék.
3: Gyerünk majd neki. Úristen, fej mellett.
0: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
2: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
0: Jaj, ez zseniális volt.
2: Ez szürreális volt.
3: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
1: Sok gyakorlat.
2: Sok
0: gyakorlat.
2: Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
0: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
4: Ez így van.
0: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
4: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
0: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
5: Gratulálunk a nyertesnek.
0: Nagyon ügyes volt.
2: Itt azonnal át is adja a Diego.
5: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
3: Egy láttörlő.
0: Ilyen
5: rendben. Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
2: Rendben.
0: Tündérek vagytok.
3: Nem is van még ebből amúgy?
1: Fogunk, igen.
0: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
1: Mi most is álltuk meg egymást.
0: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
2: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
3: Én nem bírom, hogy tekernek.
0: Engem beszoktak tekerni.
2: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet a Balázsékkal. Várjál, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várjál, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
1: András szeretne nyilatkozni.
0: András
2: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
0: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
2: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
4: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
2: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
0: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
2: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
0: De én egy pesgőkort kaptál.
3: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szemben.
4: Azt az egyet szeretnénk kívánni neked.
3: A Bogi fogja majd használni.
4: Hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
0: A derekam. Nagyon
2: azt
0: jó.
2: A mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
3: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
6: Jó pálinkát.
0: Ez az. Köszönöm, nagyon kedves.
2: Egy alkoholista gyereke is megszólal. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is. Így van, apukádra.
3: Apukám mindig a rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
2: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál. Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
0: Michelin csillagot
2: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
3: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
2: Ja, és erős fogzománcod. Igen.
0: Nem, nagyon új, fontos nem erős, új fogzománc.
3: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
2: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
0: hát
2: a nagy
0: itt
2: üzemben?
0: Nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de... Ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
7: Szervusz. Szia, Feri.
0: Szoktál grillezni?
7: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
0: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu.
2: Mit csinálsz ilyen messze?
0: Most hogy kerültél?
2: Hogy kóboroltál?
7: 10 éve feltelepültem.
0: Menekültél, mi?
7: Hát a megélhetés.
0: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
3: De most amúgy figyelj, hány kígyós van még?
0: Tehát kettő. Ez a kettő, szabadkígyós, új kígyós és szabadkígyós.
3: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós. Nincs.
0: Egymástól egy ilyen, nem tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
3: Misu, szurkáltál?
7: Ez így volt.
2: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
7: Nem.
2: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
7: Fater se.
2: Senki?
7: Nem, nem.
2: Mert ilyen falva...

0: van ilyen konkurens falu, ez divat volt régen, 800 kettőség, átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
1: én
0: volt.
1: Én csak hallottam erről.
2: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
0: És szurkálás is visszahaza.
2: Ez nagyon fontos volt. Igen.
3: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
0: Igen,
3: mert nem mehet vissza a megyébe.
0: Nem települhet vissza. Igen.
2: És mit csinálsz itt, Misa?
1: Szerelek.
0: Szurkálom.
1: Gépeket építek.
2: De milyen gépeket?
1: Processzorkészülékeket
2: épít.
0: Hát ez nem a világunk
2: fel. Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
4: Szia, mi Komáromból jöttünk.
2: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
4: Hogyne. Igen.
2: Hallod ezt milyen?
0: De rendesek
2: vagytok. Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
4: De úgyis nincs annyi.
2: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
4: Annyi időnk nincs.
2: Szuper, na gyerekek!
0: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
3: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
0: Véletlenül befújt a szél a szoknyát, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
3: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondanék meg.
0: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölvibbett a szoknyája, ugye leesek itt a székbe.
2: De is kell öltözzenek.
5: Kötény, sapka,
3: micsoda kandúra, még fagyja is van.
5: Előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És
2: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
0: Nehogy megégessen.
2: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
3: Nézzél bele, nincs benne nyest.
2: Jó.
0: Igen.
2: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz pont.
0: Az plusz ajándékcsomag.
2: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
3: Laci,
2: föl.
3: Laci átérve.
2: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
0: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
2: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
0: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
2: Hát csak, hogy akassz a nyakába, Istenem.
3: De nézd meg, hallom,
2: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
3: Letérdeltél az öltözéskor.
0: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem
2: csak a belső, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza. Gyere vissza, ki kell nyitni.
3: Jézus Isten.
0: Misa elfutott a sütőbe, ellopta. Nagyon jó. Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
2: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondd
3: már. Misa úgy megy, hogy hordádja már.
0: Így viszek az egészségügyre.
3: Grill doktor, minden rendben van.
2: Te oda figyelj, néz. Mi történt veled?
3: Nem tudta kinyitni.
2: Mi történt veled, Ati?
4: Bepánikoltam.
0: Ati,
2: iszoltál rendesen?
4: Néha.
0: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, a csapattársad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
3: Szerintem Feri miatt volt.
0: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
4: Jó kérdés.
0: Nem vagy egy kapkodós típus.
2: Nagyon jó.
0: Ezt szerettük, jó?
2: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha
2: ennyi,
3: van benne nyest, az a tiéd.
0: Igen, Misa, óriási
2: gratulálunk, ment. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszéltél, de szabad kígyósi. Hát,
3: ez kígyóbőr akkor.
0: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
2: Igen,
0: a sütő?
2: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
0: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen teleshoppos fél óra gyerek.
3: Igen, elég durva.
0: Igen. Sok mindenről nincs szó, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet, az egészet lejátszani egyben. Ezt kell szó csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
2: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
5: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
2: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
0: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
2: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
0: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem lesz.
0: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten, Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
2: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
0: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
2: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, aki Gabi mai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj, már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: My name is Billy.

it when you take control, even.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szezonálisan nő a bontott hulladék mennyisége. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyilászárók és a fa hulladék mennyisége. A MÉH ZRT tapasztalatai alapján ilyenkor több régi faablak, ajtó és a bontott szerkezeti elem kerül hulladék áramba. A cég szerint ezek egy része megfelelő válogatás után újra hasznosítható alapanyaggá válhat. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, amelyen a Hevesi Zeneművészeti Tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult. Első korcsoportban Vajon Robert Nívó díjat kapott, a második korcsoportban Kisanikó dicséretet, Vajon Dóra Nívó díjat, Morvai Zalán szintén Nívó díjat, Csak úgy, mint Balázs Bálint, és kiemelt nívódíjat kapott a második korcsoportban Tarnóci Zsombor, felkészítő tanár Csuhai Gábor, írja a Hevesi Hírportál. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babavárok kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség, az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el. Jó, ha tudják a Heves vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Híreink végén a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 12-22 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Rádió 1!
3: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
4: Jaj! Nem Hello, baby!
3: Gyere, mász már föl, megjegyezzük.
5: Gurulját rögzítek.
6: Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok majd, akkor nem figyeltek.
3: Gurulj már föl ide megint.
6: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
4: Párducozás.
3: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult. Hát ilyen
6: rosszul van, rosszul van.
3: Elájult, itt kiterült, itt mondom.
6: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
4: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Várjatok.
4: Király fölöttünk, érted?
3: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
4: Yes, sikerült,
3: ismét. Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
4: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
3: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
6: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
7: Az nekem a... Nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
6: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
4: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Ha
3: persze.
4: Tehát szerda este...
7: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 óra, vagy Szombathelyre 10 óra, akkor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
3: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted, tehát, hogy...
7: Hagy tudjam már jobban, jó?
3: Jó, igen, rohadjatok meg!
4: Jó, hát a gyerekek,
3: tudjátok, mit a Szombathelyek, rohadjatok ti meg azzal a szállodával, otthon vagytok, Gábor nem akar nálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen...
6: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak
3: ennyi, ne törődjél vele.
7: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
3: Jó.
7: És ez így célszerű.
3: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
7: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
3: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az valamit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, letesszük kész, vége.
7: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
4: Ja, szerintem...
3: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
6: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
3: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
6: Ez ilyen, ez ugyanaz?
3: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez itt Győr, hát Isten, igen, jaj, jaj.
4: Ismerjétek meg!
3: Igen, ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
6: nagyon
3: hiszem
6: talán. Nagyon szép munka különben, most, hogy jobban megnézni.
3: Aztán ki csinálta ezt a jófő leműfűvet, ne jön egy íret házára, ne rakj ötten
6: ilyet. Olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új éjjába, tehát ez egész jó.
3: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
4: ez abszolút. Ez tetszik most neked így, mint új élmény?
6: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatói, de akkor ezt még mi vettünk.
3: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
6: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
3: Mindig amilyen a szponzorunk, azt csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút. Jó, mindegy, jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
6: Az a csúnya kelés az arcodon az régóta.
3: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez jó, a helyszínünk.
4: De holnap is fog esni?
3: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
4: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
3: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
6: mi szükségünk
3: szelet.
6: A jó időre.
3: Mi nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben igen. Zárjuk majd a kis turnénkat.
6: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
3: na,
6: Feri.
3: Na, tessék, Ferenc!
6: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
3: Tessék, ez most az 50, várjál, mennyi?
4: 56.
3: 56 éves vagy, haver.
4: Nagyon azért az... sok, igen.
6: Most jön a forradalom. Hát...
3: Ahol?
4: Nálam?
6: Hát nem.
4: Milyen forradalom?
6: Az 56-os.
4: Elhagy a béka, vagy mi?
6: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
4: De önellátó a csaj, egész ügyes.
6: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
3: Szerte fornasz, hogy berak még egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy nem vagy fel, bekopog az üvegen.
6: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden az.
4: A nevén van 3 is, vicces. Hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
6: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk, most legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
4: Komolyat mondjam, akarsz?
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
6: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
4: Már belenéztem.
6: Igen. Mondjuk
4: már
6: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
4: Gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
6: Ezt kívánod magadnak?
4: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
3: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
4: Én Gáborra hát elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
3: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senki józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
4: Szépen ügyesen. Amikinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mama.
3: Az egészséged.
6: Hát akkor maradjon minden így.
3: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
6: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
3: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
6: Feri, de nyikorog a vast idője.
3: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyed, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút.
6: Ez... És közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
3: Igen, ezt nem hiszem el.
6: Semmi önkritikájuk.
3: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli ökrendezés az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon köszönjük, hogy kedvesek voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
6: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
3: Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve az ruccanyonát Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
4: Már 4-től.
3: Ja, már 4-től, bocsánat, igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van. Hanem
4: holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
3: A Begi benyelte Sopron.
6: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
3: Begivel? Már szent a béke.
6: Igen.
3: Persze, jó srác.
6: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
3: Igen, hogy utál a Balázs. Te személyed. Ne, figyeljetek, lemogyod.
6: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
3: Igen, életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
6: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
3: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
4: És meg tudod nem, is védel, hogy mit szóltál be neki?
3: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
6: Hadd segítsek.
3: Következőt mondta.
4: Akire mindig lehet számítani.
6: Idézem.
3: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó srác.
6: Nem az öblös szájszagáról mondom, semmi.
3: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
6: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
3: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás verseny is bedőlt. Egyet nem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
6: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
3: Ki a győztes?
6: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
3: Hát ez szűje.
4: Neked se kell sok.
3: Ő hasonlít?
4: Neked se kell.
3: Tessék, ki megmondom őszintén.
4: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzetek.
3: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese, az úri, így van, egy ajándékcsomagot
6: Karcsi
3: neki.
6: Karcsi bácsi!
3: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri, 30 év
4: múlva! Kiszállok.
3: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
4: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
6: Ezt van. Is megcsináltam nektek.
3: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
4: Szevasztok!
3: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap tali. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Puszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

igazi vagy ilyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban. A Rádió 1-ról csórobog tovább. Ma délután 4 órától Sopronban várunk mindenkit. Pontos helyszín, Várkelüred, Mária szobor. Délután 4 órától onnan szólt át a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Aztán 5 órától élőben Balázsék, ugyanígy rengeteg játékkal, nyereményekkel és brutál hangulattal. De addig is együtt dolgozunk, megjátszunk is, hölgyeim és uraim. Jövő hét vasárnap ugye végre együtt bulizunk mi Rádió 1-esek, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a világsztárjaink dalai páros belépőjegyeket érnek mindig annak, aki tizedikként fedezi fel a műsorban. Ebben az órában Cyril dalát keressük, a hivatalos Camera remixet. Ed Sheeran Camera Cyril remixében tehát Cyril egy órás DJ-szettel fellép a születésnapunkon, és amikor ezt a dalt elindítom, tessék hívni a forró drótot, a 20-as 311-111-et.

0: ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ezer megy. Kapom folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Attis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: rádió egyen, csak igazú mai sláger megy. 294 óra már csak, és itt a rádió egy születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a szülinapunkon. A Swiss Disco, Szemfeld, Cyril, Axen, fellép az összes rádió egyes DJ, és ugye a világsztárjaink dalaival be is lehet jutni a buliba, ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és én játékra
0: Edith munkából?
1: Igen, igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Cyrilnek a remixét, a Camera.
0: Jaj, de jó! Cyril Ausztráliából jön, és újra ez a tavalyi sikeres fellépése után ismét megmutatja, hogy miért ő jelenleg a legnagyobb mainstream popdance király. Neked pedig, Edith, már csak a Rádió 1 szlogenjét kell tudnod, hogy ott lehess.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikén!
1: Szuper, köszönöm.
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű, nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, Edith, és hát hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, ha ismét ugyanígy leadok egy dalt az egyik világsztárunktól, adok majd egy újabb páros belépőt is a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.

0: Igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépői újra páros belépőt hoznak majd valakinek, és hát szemfeldalát mindenki felismeri majd, remélem, amikor lejátszom. Szemfeld, Heart Like Mine hozza majd a páros belépőt annak, aki tizedikként elér, amikor ezt a dal teljes egészében lejátszom. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj!
2: Már csak 2 hét.
1: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: Reklámot hallottak.
8: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
18: És ez még csak a bemelegítés.
17: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
19: This is the World is Mine Radio.

0: játszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió Egy születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió Egyes DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love!

Seinfeld brutál büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is. Stronger, Kesha-val készült.

0: Seinfeld, tehát a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépője, jön majd még a Swish Disco és Cyril is. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n, vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnetbank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett!
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nemrég bemutattam, hogy milyen szuper jó zenei vannak Sam Feltnek. Mutatok még egyet. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Sam Felt.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: paradise with you.
1: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a Rádió egy DJ mellett fellép ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
2: Szia, Attila vagyok.
1: Attilák világ találkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Attikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
2: Sam Felt. És a Heart Like Mine.
1: Tökéletes, Sam Felt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Sam Felt a Rádió egy meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió egy fanatikussal, akik mind-mind tudják a Rádió egy szlogenjét, ezt kérném tőled is.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
2: Királyok vagytok, nagyon köszönöm.
1: Mutatom, hogy mi a tiéd.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
2: Nagyon király, nagyon örülök.
1: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
2: Villanyszerelők vagyunk.
1: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
2: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
1: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Egyre több háztartásban cserélik le a régi ablakokat és ajtókat az energiahatékonysági szempontok miatt. A szakemberek szerint tavasszal és nyár elején jelentősen nőhet a bontott nyílászárók és fahulladék mennyisége. Sándorfalván rendezték meg a 14. elektronikus zenei országos versenyt, melyen a Hevesi Zeneművészeti Tagintézményt is képviselték növendékek. Szintetizátor, keyboard kategóriában 6 versenyző indult, felkészítő tanár Csuhai Gábor. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Heves vármegyében is. Miután az ügyfelek már online is hozzájárulhatnak a jövedelem igazolásokhoz és a nullás adóigazolásokhoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
3: Rádió
14: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes időtöltést kívánok. Szép keddet a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. A következő órákban leszünk együtt. És hát persze, hogy nem hiányozhatnak a jó zenék. Egymás után jönnek a pop, illetve dance dalok a 12 és 13 óra közötti szakaszban. Kevergetem ezeket a rádió egy déli mixében. És itt van egy olyan sláger, ami a tempósabbak közül való, ennek ellenére nem az elektronikus világból érkezik. A Train itt van velünk, és a csapattól a Drive-By.

Ez itt a 93 Ilt Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés, ebben lehet részünk a holnapi nap folyamán, itt Hevesen és környékünkön, de csak egy darabig, mert napközben, ahogy halad az idő, megnövekszik a gomoly felhőzet, nem lehetetlen, hogy esetleg egy csapadékzóna is meglátogat bennünket, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7, a legmagasabb 15 és 19 fok között alakul, erre készüljünk majd. A következő percekben pedig már itt van egy dal egyenesen Martin Garrix-től, amit a Matisse & Setcóval közösen készített. Ez a Butterflies.

Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger megy az M3-ason, figyeljünk mindenképpen, méghozzá a Horti pihenő környékén, arrafelé számíthatunk radarra, Gyöngyös Torjánban a Hősök útján, 60-ban a Horváth Mihály úton és Erdőtelek fő utcáján. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek! A következő dalt már a Brit Switch Disco-tól szállítom le, a srácok valami elképesztő tehetséggel bírnak, és ott lesznek a Rádió egy szülinapi fesztiválján. Most a DLMX-ben tőlük a React pörög. 24

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Május 12-e van, ez fontos nap azok számára, akik ünnepelnek, akár születésnapot, Isten éltesse őket itt Hevesen és a környéken, de gondolunk azokra is, akiknek névnapjuk van, a pongrácokat ünnepeljük ma ilyen szempontból. Nekik is sok-sok boldogságot kívánunk. A következő pillanatokban egy friss dal jön, amit erőteljesen promóz manapság Bibi Rexa, egy fétles sláger, az Insomnia köszön benne vissza. Ez a D-Lemixben a New Religion. Deep in

0: Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, egy újabb órának kezdünk neki, amiben itt lesznek azok a dalok, amiket nagyon-nagyon szeretünk. Hevesen és környékünkön fel fogják dobni, na, a munkaidőt, ezt garantálom. Elsőként érkezik egy Hörs sláger. Méghozzá a Wonderful Life zseniális átirat a Purple Disco Machine-nal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, mai sláger megy.

Ez itt a 93 Ét Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Legyen nagyon kellemes ez a nap. Ez talán a legfontosabb, hogyha összejön, akkor nincs is semmi hiba. A stúdióban Kis Gábor még mindig, itt Hevesen és környékünkön, csupa jó zene mellett. Van egy énekesnő, akinek a fénye egyáltalán nem halványul el, függetlenül attól, hogy ritkábban kapunk talán tőlem új dalokat, mint annak idején. Egy biztos, bedolgozta magát a popzene világába, és annak az egyik megkerülhetetlen csillaga. Selena Gomez-é a főszerep a következő néhány percben. Itt van tőle a Single Song.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Holnap kezdetben még sok lesz a napsütés, aztán ahogy szalad előre a nap, a gomoly felhők megsokasodnak, és némi eső is érhet bennünket. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 7, a legmagasabb 15 és 19 fok között alakul itt Heves városában. Na meg lesz az egész fűszerezve egy kis nyugati, délnyugati széllel. A következő percekben mediterrán dalt hallgatunk meg itt a rádió egyen, Erik Jéglészi Esztől és Sean Paultól, a Bájlán.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy szuper dal jön, aminek az eredetije, ahonnan származnak ezek a groove-ok, az nagyon nagyot ment a sláger listákon. Köszönhető, hogy a Zene TV kedvence volt, illetve a rádiók is sokat pörgették a Szestől az Ecuadort. Ebből köszönnek vissza a legendás dallamok, Rehab és Inna pedig 21. századi köntösbe tette. Jön a Rock My Body, a mikrofon mögé Györke Attila. Találkozzunk holnap, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Közben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swish Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallottad! A négy világsztárunk közül az egyik Accent, aki fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és a nyár dalát persze, hogy el kell, hogy énekeljék mindketten, úgyhogy érkezik majd Tóth Abigail is. Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérváron is mindenkinek tudnia kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Az komoly, kevés. Örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió 1 roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsé és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Sopronban kevesebb, mint másfél óra múlva várunk mindenkit. Várkerület, Mária Szobor. 4-től a Rócson jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. 5-től pedig érkeznek Balázsék. Holnap egyébként Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín. Hogy pontosan hol, az kint van a rádió1.hu-n.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rócsós Live Mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerő dal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0620-311-111-en. Megmutatom, hogy melyik dalt kell keresni. Hölgyeim és uraim, május 24-én a Rádió 1 elhozza Budapestre a Switch Discót! Jó, ez a dal hozza a következő órában a jegyeket. Loival és a Get Lucky-val indítok mindjárt. A születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Szia!
12: Hello!
11: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
13: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
11: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

csak igazi mai slágermeccs. Most pedig egy favorit dallal folytatom, érkezik a Swish Disco, az angol DJ duó, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is évek óta rezidensei az ibizai O Beach klubnak, ami a sziget egyik leghíresebb nappali buli helyszíne, és a srácok

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swish Disco, Samfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Ja, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami! Szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Switch Disco, Find You.

0: születésnapi fesztiváljára. Te is jöhetsz, ha tudod a Rádió S szlogenjét.
1: Rádió S csak igazi mai slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló.
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Ezt elvitted, Anami. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával! Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál Lotfi Begi, Regál Lili, a Diszkós Hit és New Wave. A Balázsék Rócsó állomásai május 12. Sopron, 13.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

down to a dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj, már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medgar Victoria, Yamina, Lossy Baggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ-k. Órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.

foglalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A rádió egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál, Balázsék délutáni rócsójának a második állomásán. Veletem Lotfi Begi, a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi kém!
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
3: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni. 1 óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg te az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
4: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát hogyha fölvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
3: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van, kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet 1 órán keresztül. Induljunk el, Begi!
4: Az órát pedig már is Ed Sheerannel és a Kemere című felvétellel fogom indítani még hozzá Siri remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket. Woohoo!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A Várkerületben vagyunk, a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni ezeket.
1: Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnénk néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk, tehát 5-től jönnek majd Balázsék, és hát a Rádió 1 születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió 1 DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon, és nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
0: Pontosan, aztán Sunfeld is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, ahogy mondta Begi. Mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
1: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.
0: Yes!

0: vagyunk, Balázsék előzenekar a Lotfi Vegivel a Rádió egy Live Mixben. Hello még egyszer mindenkinek itt a helyszínen, de jó látni, hogy elkezdtünk gyülekezni. Hello Vegi, neked is még egyszer!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és természetesen köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
0: Én pedig gondoltam, és lejövök gyorsan ide, mert hogy az első sorban azért elkezdtek itt is gyülekezni az emberek. Három fiatal ember itt mellettem. Szevasztok, keresztneveket kérek, hogy hívnak titeket?
2: Hello Dávid!
3: Gergő!
4: Zétény!
0: Dávid, Gergő és Zétény, jönnétek bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra? Voltatok-e már valaha Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
2: Még nem voltunk egyszer sem.
3: Még nem voltunk, de
4: még soha.
0: Senki soha, ez lenne az első alkalom. Oké, srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
2: Természetesen.
0: Mondd is el.
2: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jön?

0: Nézzétek, van-e párotok? Hány kísérőre lenne szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
1: Nem valószínű, vagy... Egyedül jól elbúr... Nem.
2: Igen, majd ott nem. Csajoznak, Geri. Hát nem viszelj már, te három fiatal emberre, akkor így mit hozzának?
0: De azért hat belépőhöz mit szólnátok, jó? Tehát akkor lenne egy kísérő, akit mindenki el tud vinni, jó?
1: Kiváló, köszönjük.
0: Látszok, hát akkor 6 darab belépő a Rádió születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba jövő vasárnapra a tiétek. Egy nagy sikítás 3-ra.
1: Köszönjük!
0: De jó fejek vagytok, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk. Ki szeretne még jegyeket? Kérdezem itt a jelenlévőktől. Kezeket fel, kezeket a magasba. Ki az, aki bulizna még velünk? Jól van, pár perc múlva ti is kaphatok jegyeket. Begikém, menjünk közben tovább.
2: Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizai hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is Balázsék előzenekara Lotfi Begivel, és hát Kócán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri, szia Begi, köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Hello Sopron, hello mindenki, és hát örülök, hogy idejöttetek Sopronba, és ideértetek annál jobban, hogy én is itt lehetek. Illetve, hogyha itt körbenézek, akkor egyre többen vagyunk, úgy tűnik, hogy az eső is elmegy, a szél is már alig fúj, és egyre jobb az idő, és hát aki hallgat minket itt a Sopron és környékbeli hallgatóknak, hát arra invitálom őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi!
2: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
0: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Balázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bálintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és akkor a hangotokat szeretnénk hallani, háromra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bálint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit? Az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást! Ki lesz a leghangosabb, ez
1: na,
0: a kérdés?
1: Hát akkor
0: egy,
1: nézzük itt a közönséget.
0: 2, 3! Búbárint itt ott közvetlenül előtted a srácok, nagyon-nagyon hangosak voltatok.
1: Jó,
0: igen?
1: Volt, jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogent talán még kérjünk. Ugye mi a Rádió egy szlogenje?
3: Rádió egy csak igazi, és ma is sláger megy.
0: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na és még egyszer.
4: Rádió egy csak az igazi, ma is sláger megy.
0: Elfogadjuk, ez az azot, nem kellett volna, nem baj. Srácok, hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6-ot? El tudtok vinni csajokat is magatokkal? Mindenki szingli és Sopronban?
2: Mindenki.
0: Mehet 6?
1: Vannak ám itt még csajok, Geri?
0: Oké. Hol látsz csajokat? Hello! Ők is tudják a szlogent? Gyorsan menj oda, kérlek Bálint, jó?
1: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy!
0: Erről van szó, hölgyek! Hányan vagytok, hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
0: Akkor 6 belépő a tiétek, és találkozunk jövő vasárnap a születésnapi fesztiválunkon, jó? Nagyon köszi, még néhány belépőt szeretnénk kiosztani nektek Begivel. Ahogy mondtam, 5 órától jönnek Balázsék. Mivel megyünk tovább?
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közös felvétele, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.

0: Két évben? Nagyjából?
1: Hát szerintem nagyjából olyan 25 kilónál járok. És ez ilyenkor hidegben és ilyen időben nem annyira előnyös.
0: Igen, arra gondoltam egyébként, hogyha jó lett volna az idő, tök jó lett volna megmutatni legalább az izmaidat, vagy mondjuk a felsőtestedet, esetleg a soproniaknak, de 10 fokban ez annyira nem jó ötlet.
1: Majd jövőre.
0: Vagy majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Úgy legyen.
0: Május

Új köntösbe, ahogy voltam szok mondani. Fét lesznek a nagy sikerű dalát, ezúttal Bibi Rexa értelmezte újra. Wow. És azt gondolom, hogy a nyár egyik nagy slágeréről beszélünk. Érkezik a New Religion, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 5 óráig.

0: Sopron. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát velünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen a figyelmet Lotfi Begi nevében is. Begikém, milyen volt a buli itt Sopronban?
1: Abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
0: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen. Készen álltok Balázsékra! Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő három óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek, tehát innentől Begi, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
1: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
0: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra!
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
15: Nagy visszatérés.
13: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: And this is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor a hangot kell rádnom. Hello Feri, hello Eszter. Jó reggelt. Hello, hello.
3: Alig láttalak benneteket.
1: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De nincs eső.
4: Hóna alól fúj.
2: Még.
1: Az én hónom alól fúj.
4: Honnan jön a jeges.
1: Így van. Hello, drága soproniak. Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
3: Hát ezek aranyemberek, mind.
1: Mi történik? Mi történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek ennyien? Vagy jön utánunk valaki?
3: Nem, az ajándékokért.
1: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig csak egy napot ugrottunk.
4: Nézd azt a fiatal embert, hogy azt kéri, hogy azt kéri, mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: Te rohadt szemét, olyan kenyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
4: Az övét mutassa meg. Mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
3: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt egy kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretem. Tehát mondom, minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finel, nem, megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam. De mondom, nem mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Jó, hát semmi, hát így van fölkötöm az övet.
4: Egy fehéres igaz, kvácsenként.
1: Ne, a pulóver, így, érted, soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
4: Tinkod mindig jó helyen van.
3: De ezt tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó. És mindenki ilyet akar.
4: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrágja nincs, azt hogy oldjam
1: meg? Igen, az se volt.
4: Ezért papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
3: Jó, mesél, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy épp olyan csak megérkezünk a szállodába, gondoltam, még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyában vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnessezés. Tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyában, úgyhogy megsemmisülve távoz, nem mentem be. Nem vagyok már a régi. Nem vagyok már a régi.
4: Azért látom, nyomokban vélem felfedezni benned a régi énedet. Szerintem nem vagyunk bajban.
1: Ez annyira prosztó alsógatyába beülni a medencében.
4: De milyen alsógatyába?
1: Hát ilyen boxer.
3: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy ilyen.
1: Hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
4: És nem tudni szemkontaktust tartani. Szóval akkor ez egy elmegy, ez megoldja.
1: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen tesztelni. Nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
4: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy
1: köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
4: Szilárdot, ha esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
3: Egy homeless.
4: Egy homeless.
1: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána a blackout, és
4: Feri már 57 volt. Éves, csak szólok.
3: Nem, 56, 56. Hát tegnap töltöttem be az 56. Kérlek szépen.
1: Közeledik az 57 Feri. Csak egy ugrás a 70. Mindjárt itt a 80.
4: Így van.
1: És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán
3: azóta hősök vagyunk.
1: Aztán egész nap motoron, itt Ausztria környékén motoroztunk, 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
3: esett?
1: Helyzet. Nem, egyébként esti nem esett. Hát akkor esti nem esett. Jó volt, igen.
3: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész. Igen.
1: Azt írja valaki, mert hogy látjuk az SMS-eket, hogy ezt írja, adjatok egy kis hangot.
4: De ezt... ezt csinálják. Miért van nekem halk mikrofon?
1: Azért, mert nagyon messze van a száttól a mikrofon.
4: De nem tudom, így
1: kell. Ó, nézzél. Azaz,
3: hogy.
1: Azt a mindeni, de büszke vagyok rá. Oda néz.
4: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa. És
1: jó közel kell.
4: De ezt lát, ez ki tudja, kinek a kezébe volt.
1: Hát, fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonod, mert tudtam, el fogod mondani, a... hogy megpújkáztam, egy kicsit ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
4: Új szaunaolaj kéne nekem, mert ha jól érzem, kevés a citromfű.
1: Az is valami, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kis srác?
3: Nem. Azt mondta a Balázs, hogy nem engedül ma, hogy fotózz.
1: De el lehet majd csinálunk.
4: Balázs, lejön. El van tiltva kiskorúaktól.
3: Ide hozzam neked?
2: Tessék?
3: Ide hozzam neked a Balást?
2: Igen.
1: Velem szeretnél? Hát ott áll az óriás akar. Előtted, hát azonnal
3: tudsz. De tőlem fél.
1: Igen.
3: Meg ilyen. Tőlem, nem fázol, haver?
2: Nem.
4: Rengeteg jó, fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De rendes nagy képekkel.
1: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a Soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotó készülnek. Úgyhogy...
3: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
1: Mit mond?
4: Képzés.
1: Felnőtt képzés.
3: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha.
4: Este gyertek át a hotelbe, majd
3: nagyon
4: ott
3: jó, majd küldjétek igen. át a képeket. Jó?
1: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
3: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek.
4: Ez ma már megtörtént, én láttam, hogy Laci már is jól.
1: Igen. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városban, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
5: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
4: hadd találjam ki a mai témakör.
1: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
3: Rajd meg!
4: Középkorú narcisztikus férfiak.
1: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt mondjam.
4: Jó helyen jártok.
3: Szépen öregedő férfiak fotója.
4: Lezavarjuk meg őket természetes környezetünkben.
3: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
5: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
5: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
1: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarod.
3: Ki az az AI?
1: Azért mondom, AI.
3: Én AI-t tegnap kaptam, de a születésnapomra AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
5: Készültem AI-t a riport.
3: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok? 18 fotós?
4: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
3: Remeg.
4: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
1: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzik készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor itt
4: bors.
1: A bors vagy a blik esetleg megtámadott bennünket, de akkor nem ez volt.
4: Akkor aki fotószakkörös, azok közül ki az, aki elmennem ugye bulvárlapba fotózni?
1: Na tessék, bulvárlap. Na,
4: van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
1: Igen, igen. Csak... A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy nyersanyag a férfi vécébe.
4: Minden van.
3: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
5: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ez nekem most nagyon jól jött.
3: Több pénz. Ha van papír, az mindig több pénz.
4: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék.
1: Igen.
4: Na de hol van a Gábor?
1: Gábor, itt van. Na figyelj, itt van Gábor is, gyerekek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből.
3: Szevasz,
1: Gabikám.
6: Madácssegű, szép délutánt kívánok mindenkinek.
1: Mi újság, jól
4: azt
1: vagy?
4: Azt hittem, madácssegű.
1: Madácssegű, egyébként
3: azt is lehet. Hát ha olyat akarsz, olyan.
6: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
4: Gábor,
3: milyen volt a Győr-Sopron viszonylat?
6: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótló busszal jöttem Csornától.
1: Jó, hát még azért Lázár hagyott itt egy kis utóéletet.
3: De ezt tudtad, hogy felszálltál, vagy közben közölték?
6: Nem, én tudtam, csak nem arra a buszra szálltam, amelyik szerettem volna. De végül is nem volt baj, mert 40 perccel hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
1: De milyen empatikusak a Soproniak? Valaki bemondta,
3: így jártál.
6: Hát na most azzal jöttem
4: ez
6: volna...
4: Ez a hagyatló nyugat, ez nagyon durva.
6: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akarok, az túl egyszerű lenne.
1: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz, így van. Gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról. Hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
6: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
4: Gyesen vagy?
6: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-est így.
4: Nagyon furcsa lesz
3: jobb a Gábor. Jobb a gyesev?
6: Tessék?
3: Jobb a gyesev?
6: Hát, eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
1: Igen, azt is beszippantották, vagy bekebelezték, ott is
6: hát
1: volt valami.
6: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
1: Na, ezek most jól megkapják.
3: Adjad neki,
1: keményen.
6: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, hát mert lényegében Gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdon résznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
3: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
6: Nem, mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
3: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
6: Hát gondolom, de egyébként minden.

0: sűrűsebb tekerültél. Ő elküldte SMS-be, jöttem Virsli zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
1: Ezt szeretem, ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
0: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy egy 30 Virslit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát, hogy egy jelentkezőnk az
1: ki az, aki kihívónak érzi magát?
2: Jó, hapsik, csak hapsik. Tehát három hapsi fog ma küzdeni.
1: Azt a görkabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhoffit ott, na, őt.
0: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak. Tehát, hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virslit.
2: Hát nőiesen, hát érted.
0: Hát ilyen kis izék voltak a csajok.
1: Én nem ezt tanítottam nekik.
0: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni. Igen.
1: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ezt,
0: egyébként egy evőverseny, gyerekek, az férfiaknak
2: az
0: szól.
2: Így ezt is így van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma!
0: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket, jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
1: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, az neked szól.
0: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. De szűrje!
1: Ez Balázsnak tűntik
0: személyesen. Negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
2: Jó, ki az?
0: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan mindent. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
1: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
2: Jó, és a nyári
0: szünet. Ő a 80-as végű, a nyári SMS.
1: És itt van.
0: Nem. Igen, már egy kávé.
2: Vagy kettő.
0: Most írt SMS.
2: Itt van.
0: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy ajándékom számodra, de részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
1: Ja, de akkor, de miért?
0: Nem csak azt tudja SMS-t írni, aki itt van.
1: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
0: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
1: Szerintem börtönben van.
0: Valami nem oké.
2: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
0: Na.
1: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
0: Oh. Igen. Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sopronban is megérkeztünk.
1: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
0: Mi van veletek? Ti egy ilyen kedves, aranyos, Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mi történt Sopronban? Mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
1: Megvadultak a Sopronnél.
0: Igen, komoly lejtülés van. Igen. Lacinak fugáznám a fúzóját.
2: Nem
0: áll! 17 óra, 19-kor jött látni a fogászába fúzni. Mi van veletek, gyerekek?
1: Hát mi van ma? Tényleg van valami? Retrogádban van valami? Vagy igen, mit,
0: egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás? Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
1: Most libernyákok! Állandóan csak...
0: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
1: ne hagyjátok abba, jó?
2: Jó, mi van még? De most már menjen.
0: A második, a második sorban vagyok, és kakilni kell.
1: Ja, Istenem.
0: Jézus, Atya Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki, illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
2: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
0: De, tudod, de hogy a triumfot Trumpnak oltott.
2: Hát ennek olvasta.
1: Én most mondom neked, reggelre megcsinálom.
0: Micsodát, Trump?
1: Megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
0: Trumpos, igen.
2: Kibontod a
1: hígzést. Kibontom, az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd fel.
2: Ne, kérlek.
1: Laci válaszolt az SMS falon.
0: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Ezt adja. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
2: Nem volt
0: minket.
2: Rövid éjszakája Lacinak sem.
0: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
1: Mondjuk, erről nem beszéltünk. Most akkor legyen ez.
0: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted? Begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
1: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsékategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de nem ez a lényeg, hanem, hogy reggel felkeltünk, és

0: folyosodálkoztam többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekra, igen, majd megjelenik mögött a mezitláb. Mezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd, mint, szintén, mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyon szaladni után.
1: Leszázalékolt egy brigád voltunk,
0: aki
1: jött. Rájöttem a Lacira, mert Laci, ez hosszú este volt, nem tudom, hogy tették ki, nem Sándit, azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert ki meg szegény becsípődött valamit, hogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős, erős brigád vagyunk, gyerekek. Hát ez na. Van. Na de. Hú. Szóval, jó. Akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
2: Nem, nem. De majdnem mondom. Jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
1: Ezért mondom,
2: tehát
1: hogy odáig, mondja Feri.
2: Hogy Weber grillt kell slalomoztatni, igen? Jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly.
1: És jó, igen, és ez tegnap is így volt.
2: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
1: Adjunk ma 100 000 forintot.
0: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasalódeszkán is lehet használni.
1: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak meg csak a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket fel lehet tenni, nem fettét le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
0: Tehát ezt nem lehet.
2: De ezt is lehet.
1: És megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
2: És jelent. Aztán nézd már erdőtűz.
1: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
0: Akkor Tali a rózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
1: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok picit máshogy vagyunk szocializálva. Nem viszed a kocsi vonóorgán.
0: Attól függ, hogy te is ott leszel. Akkor...
1: nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
0: Okay. Nice.
1: Rendben.
0: Szép munka.
2: Kinek szóval... tetszett az előbbi történet?
1: De tudtátok, hogy köszönjük. Grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
0: Ki az, aki csak és kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó?
2: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
0: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
2: Azért, hogy nyerjen.
0: Cukik vagytok, édesaim. Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
1: Na, jó? Oda néz!
0: Okay.
1: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz! Egyre többen!
0: Az igen.
2: Ki az, jó. Aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
1: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
2: Van ételosztás egyébként.
1: Egyébként jó. Tényleg?
0: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
1: Na, az most menjen haza.
2: És mennyi fiú, de jó!
1: Na, ti most mindig jöttek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Gouda készletereiig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen és bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedben nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet. Azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik.
0: Közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdog evő versennyel.
1: Jó, jó, jó. Azért van nekem idén, hogy Weber grillel indulunk ma.
2: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
0: Imádom, ha egy terv sikerül.
1: Nagyon jó az ötlet. Nekem azt mondták, kezdjünk a grilljátékkal. De...
0: jó, mindegy.
1: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor. Befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit, mint hallanék valamit, tehát lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
0: Befúj a szél.
1: Reklámozni.
2: Hova?
1: Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
2: de nem az, hova fúj a szél?
1: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférába Isten. Behallottam a térmikrofonból bejövő szelet.
2: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik. Befúj a szél.
1: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem. Hoppácska!
2: Hol vagytok? Emeld fog... már a kezed.
1: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
0: Nem mondom.
1: 0690.
0: Amúgy mi... figyelj, szerintem kedves... most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
1: De várjál, de ott áll mellett a férje.
2: Jó, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akik itt van a felesége.
0: Gyorsan szűkíts.
2: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
1: Gyönyörű. Ez szép megfejtés volt. Igen.
0: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
1: Igen.
0: Na, figyelj, Balázs, jó, de ugye...
1: De lányok
0: csak
1: is emelték.
0: Lányok jelentkeztek. Hát ez, csak mondom, ez hogy ezért ismerek
1: itt téged, ezt Balázs. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30 közben. Várunk közlekedési híreket. Aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is. Aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ülelést és csókot szeretne az menjen Ferihez. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 5:30, jövünk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
6: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést
2: kérek. Jut is, marad is, Balázs, ne
1: aggódjál. Látsz, nőtt a hátam?
3: Üljj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben nagyjából. Igen, nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, ma holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cuki, vás van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony, elég.
2: Ki vagy
3: te? Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésre?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Na. Igen, az van, hogy Lackóval ők ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem milyen komoly brigád lehetett. És nagy női cuccok vásárlása minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
3: Na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem. Ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát te képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Így van, így
2: én
3: van meg egy kis táska.
2: Én voltam Lacinak az isiászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad. Na, tudod, mit akartam, vagy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelenföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez olyan, mint a szopófantom?
1: Igen. Láttátok a kőványi szopófantomot? Nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelenföldön UFO-ját.
1: Kelenföldön. Most mindjárt megmutatom majd a híreket. Erről szól minden, hogy Kelenföldön UFO tevékenység zajlott. Érted? De ez komoly.
2: Jó,
1: most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelenföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelenföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelenföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt mondom,
2: volt,
1: igen, hogy Kelenföld...
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelenföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t.
2: Jó, de Juliéknál azért... Tudod?
3: Na, most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyom van, persze. A Xanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis rúgocska. Tehát...
1: Látott-e valaki itt most, drága Sopronyak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, éjszaka, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradok.
3: Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Tehát tegnapról valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én kevésen beírom kevésen.
1: Semmi? Jó, akkor ezt kijelenthetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát? Paksról jöttél?
3: Honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meg hajam.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgyen neki, a Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fiereked, a szemed se áll jól, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz, hova jártok suliba?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
2: A technikumosok azok mindig a legfogottabbak.
1: Az ott huncutság van, de a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de
1: igen,
5: de nincs.
1: Ez itt csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
4: Fele be tehát... baszva.
1: Na, halló! Hát na mondom én, hogy ezt szemben se álljon.
3: Mi ez a rendetlenség?
2: Lamparty.
5: Többiek cigiztek. Jó, volt olyan is, hogy mindenki, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt
3: most így
2: a régió. Hát inkább ezt, mint a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen?
5: Attól függ. Tehát el lehet hinni, meg... Tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Na mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Ennyi volt.
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztály ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem
1: hiszem.
3: Ne folytassuk.
1: Hihetetlen. Na ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes hűkbe, hogy azért az ember már gimiben azért
2: én csak
1: már...
2: azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden ezért, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: Jó, és akkor hol tud az ember ismerkedni? Vagy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Igazán a kollégiumban lehet.
1: Jó, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpád egyik oldalán volt az iskola, az Árpád másik oldalán laktam, ennek ellenére beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mi mindig fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszaka, állandóan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye ettünk fésít. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy már nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve.
2: Na, öt, ez lesz abból, aki hallgat téged.
1: Erről mi tehetünk, erről mi tehetünk.
2: Ez igen. Már 12-es karika.
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tehát ez lett. Jól van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel most?
3: Oda kéne menni, haver.
2: Amúgy ők nyerhetnének egy grillet, a Koliba milyen jól jönne.
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon igen. Örülnének.
2: Hát de most a betolják a tanári vas cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékai.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, ez nem egy szakkör, ez egy szakma, érted? Hát a Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat.
2: Jó, az de, SMS író közül választottál?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
3: Na, bajnok, na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Imádni. Próbáljunk ki.
1: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosan mondja.
3: Okos legyél.
5: Elinnám elenném. Mindenképpen nem...
2: Jó, nem OnlyFans.
1: Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba a választ.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Elutalnám.
1: Kinek?
5: Szegény háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad...
5: Ami marad, azt meg...
6: Örömlányok.
1: Örömlányok, de most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Mert így van, az, arra szükség van.
2: Kártyapénz.
1: Jól van, oké. Okay. Figyelj, szerintem visszajött. Élenik a tirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Menjünk. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon félszer,
3: az ájuljon el.
1: Nem? Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnap...
3: Adjál már, ne öregesszél, ha olyan rohadék vagy.
2: Így 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kész szúrsz belém.
1: De nem, megdicsértelek, komolyan, ma jó?
2: Hát kanalat nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejteget szaladta, de hogy...
2: Viszont Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, Kapcsi összeborzolta a szaunába a hajadat.
3: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csit, ja. Erről egy szót
1: megint
3: sem.
1: Megint kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
7: Igen. Igen, itt lakom sok.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
7: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem lősz mellé.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatta akarták betiltani a Pride-ot.
5: Előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme után... rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez... Egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
5: Please.
3: Ebben jár, ő ebben jár, érted? Ilyen benyomja.
5: Most hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Mi az a látószemüveg?
3: Hát a nem dioptriás.
2: Ja, oké.
1: Ja, a dioptriás.
2: Nem, ez a spirituális dolog.
1: Igen, bestselleremet köszönhet mindenkit.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
8: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De
8: mit,
3: ne, hát így elsőre de mit, nem, de nem szabad, és ha nem szabad időben?
8: Ha nem szabad időmben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te
2: akkor
3: is.
2: Mások autójával.
1: Jó. Igen, akkor raktárokat törgetek.
3: Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
8: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
8: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a minőségét neki. Az komoly?
3: Az jó, az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény. Majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény. Nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
8: Igen. Igen, már le is próbáltuk egyszer.
3: Ja. Hát ez óriási lesz. Jó, gyerekek, akkor megvagyunk.
1: Őrület, ami itt van, őrület. Igen.
3: Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen, igen, ja, igen. Nem forró egyébként, de most eljátsszuk, hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is tönkre. Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orrhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hős, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, jött meg minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
8: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Fie, gratulálunk, tiéd a cucc.
2: Szabolcs elbízta magát, szerintem.
8: Köszi, szuper lesz, igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
9: Beleakadt a lábam ide.
3: Jó, a saját lábamon.
1: Beleakadt a lábam a macskakőbe.
2: Szabolcs, hagyj meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját. Szabolcs.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
1: Hogy mit
7: szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy a bármit tehetnél Ferivel.
3: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
7: Nem, megölelném.
3: Na gyere, Oda nézzetek a két férfitest össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Köszönjük szépen, gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
8: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
3: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
10: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
10: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Mit gondolsz, mit adunk, de hát tényleg?
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelemföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgass csak.
3: Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelemföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelemföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelemföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Kicsakoltak a karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés. Még egy
2: nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltünk.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát és itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelemföldön szombaton.
3: Képet,
1: érted? De ezek támadnak.
2: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok...
3: Ez kelentföldön volt, most meg Sopronba vagyunk,
2: nem
3: ide 200 kilométerre.
2: Hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-tél is nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belelézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... szombaton volt a buli? A szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert ezt akkor csak odavetítették.
1: Tehát szombaton odaveti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy odavetítették fel a drónokat. Is.
2: Ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, mert megérkeztek
2: külföldiek voltak.
1: Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez kellem föl, gyerekek. Hoppá! Ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap jó, kapjuk majd szombat.
3: Az holnap jön.
1: Az holnap kapjuk. Miért? Teljesen lehetetlen?
3: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje jó, az... videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci. Igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott az voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen, az igen.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofon ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele, a mosdófele.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Remélem, nem zavar, hogy végre közel tartok.
1: Eszter megtanulta kezelni a mikrofon. Hú, ez jó, ez majd szimadat. Egy színvonalas műsort készíti Macka, hogy mondjam, igen.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izé.
3: Meg 150-et.
1: Meg igen, meg ja. Az, igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valaki. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány. Ó, nem azért gondoltam, ne haragudj, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúzzak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopron, bac.
1: Igen. Macskát nyúzzak. Azt hittem. Na mindegy, jó vagy gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vagy. Vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy
1: a baj.
3: Pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászonyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát én nincs ilyen. Berakta, az az.
2: De ők a családdal hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
3: Aztán leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denis, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóról haza, és akkor volt, hogy hazakísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denis ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denis, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denis előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, jó. Aztán, hogy legyen ő a hivatalos
3: UFO megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denis rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fogja elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Úr, és hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága sopronyak? Mondom, Master Good virslévő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A kedvencem. Férfit
3: hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, ki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Ja, ott vagy. Van, ott van. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki kicsit ilyen Tokio Hotel, kicsit Betonhofi, te vagy ott, igen. Na, ő is jónak tűnik, meg jó. innen egy, okay. Egy belesett valahonnan annak.
1: Egy belesett? Jó, te úgy nem így mondtam engem, ezért már meglincselnének. Ott az a belesett, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
11: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
12: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
12: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el, figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
3: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
2: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
4: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
2: Valaki megállapította.
4: Meg
2: vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
4: Vagy lehet, szakadó eső.
2: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronba mi nem tudunk jó időt
3: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
2: Volt Fesztivál, most mindig hideg van? Igen.
4: Jó. Ez igaz, így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
2: Ha ezt tudjátok.
4: Ezt akarjátok?
2: Igen.
3: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
2: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
4: Na, akkor nézzük a bármit.
2: Igen, ránézve is hiszem.
4: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
2: Kicsit felé reménykedett, hogy csaj vagy, de itt, hogy megláttad, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok.
3: Férfi vagy, és nem egy elhanyagolható.
2: Adok kettőt. Gyerekek, van közben egy közlekedésünk, M5 Szeged felé új Újhartyán után van egy balesetünk, most szállt le a mentőhelikopter, köszönjük szépen, ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok, kb. 7-re kint vagyok, egy játékot, meg egy pár hotdogot hagyjatok, léci. Debrecenből jön ide.
3: Úristen,
2: neki
3: de
2: nem
3: miért?
2: Szóltunk, hogy Debrecenből jön
4: pénteken. Hogy egyébként megyünk pénteken, de lehet, hogy nem ér rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
2: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
4: Az kemény.
3: Jó, először mondjuk majd, ha megérkezett.
2: Jó.
3: Vagy jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasztam rá.
2: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsvárról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
4: De
2: én,
4: gyalog.
2: Egy gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti-óceánon, tehát hogy ha most neki adunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan...
3: Nem, először is csak próbáljuk meg számon kérni.
2: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
3: Így van.
2: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
3: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
2: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
4: Mondd, hogy látta.
3: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
2: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttok elég durvább dolgokat.
3: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
2: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
3: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
2: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
3: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
4: Föllép.
2: Hát fellép.
4: Hát ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
3: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken meg hétköznap.
2: Válogathattok?
3: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk.
4: Szombaton senki nem hívja őket.
2: Igen, szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
5: Idegen civilizáció és űrlékutatás
2: adatbázis. Na, mi újság van?
5: Fia... Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédba? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
2: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
5: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy az délután, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmit, de léteznek, vannak gyerekek,
3: Denis,
5: én teljesen az ott rajta vagyok.
3: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
5: Hát lehet amúgy, lehet van egy kitartozásom amúgy.
2: Igen, van egy komolyabb tartozás.
3: Ott pont ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de várj, mit láttál másfél éve, az mi az a sztori? Pontos, amit Eszter elmondott?
5: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, Eltház, Vastas, most nem ez a lényeg. Jöttünk,
4: plusz az italok, igen, ugye? Plusz az italok.
2: Dupla Eltház, igen.
5: Ugyanígy csokiban állik, és banánpára feladó, de ez most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
2: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka volt.
5: Két óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
2: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
5: Igen, jelent, de igen? Nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
3: Jó, milyen színű volt?
5: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
4: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
5: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
2: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
5: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
3: Ez nem segít a helyzetet.
4: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
5: Igen.
2: De ő is látta?
5: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
2: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival?
5: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
3: De lovász is, vagy csak az UFO?
5: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
4: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
5: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oda.
3: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
2: mentél volna.
3: Sírt volna, magzapózva zokogott volna az anyósülésen, hogy nyomjad neki,
2: Denis,
3: adjuk már.
2: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
5: Abszolút. Igen.
3: Tehát nem egy Szent János bogár volt a szélvédőn.
5: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
2: De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
4: a kiválasztottaknak.
5: Nem hiszem, hogy rasszisták.
3: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
2: Igen, rohadt rasszisták ezek a kis UFO, ezek a kis külszemű rohadékok, rohadt rasszisták.
3: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldöködben, vagy ilyesmi.
4: Vagy lejjebb. Lejjebb.
5: Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így a agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
3: figyelj,
5: az, amit látsz.
3: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
2: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
3: Állok, és nem tudom felfogni.
2: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival 1 órát csöndbe? Utána?
5: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
2: Amúgy se volt egy aktív társalagás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
5: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
2: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
5: De, ez abszolút Makó környéke.
2: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
5: Nem, Balázs, nem azért, az, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
4: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
5: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
4: Nem lehet, hogy a makói víztorony...

0: Egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
1: igen,
0: az orrát?
1: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az maga a napot
2: is,
0: azt
1: nem tudom hova
0: tenni. Igen, senki.
2: Azt többen nem tudják hova tenni.
3: Hát azt mentek megnézni.
1: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
2: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt. Hogy
1: nem, ő... nem, ő is teljesen, tehát aha. abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, aha. nem tudjuk.
2: Ott mondják, jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, az segbe rúgta.
0: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
1: még egy évet
2: aláírok.
3: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
2: Igen. Nem lehet, hogy az USB kábel bedugva hajtátok, és az tükröződött a szélvédőn?
1: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki, lehet ezen nevet, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
2: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
3: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
1: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk valamit.
0: Akkor megmutatjuk neked, mi az igazság.
3: Most már legyen már valami, csak a Lacival.
2: Jó vagy egyébként, minden oké?
1: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
2: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
3: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
1: Kitelepedésen vagytok, na.
2: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
1: Gyerekek, áradjon.
2: Hülye vagy, már véget érted.
0: Már most hova kampányol?
2: Már most hova kampányol? Hülye vagy, az elkéteni kérlem.
0: Erről már lecsúsztál.
1: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
2: Reménykedsz egy két céges buliba, vagy mi van?
1: Nem, az amúgy is, az amúgy is jön. Amúgy is.
3: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
1: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
0: Intézzük.
3: A Karinti gyűrű közeledik a lakáshoz felé.
1: Egy csádira vagyok.
2: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
3: Humorügyi minisztérium.
2: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valóban.
1: Vagyok rá.
2: Igen, illetve igen.
1: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
2: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz, hogy szóljatok.
0: Már ilyen számlás vagy?
1: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
0: A muszáj, akkor igen.
2: A körútú giroszosok szakszervezetének elnökek.
1: Jaj, ez a giroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
3: Denis, el tudom
1: nekem mondani. Mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
2: Én imádom.
3: A semmi nézni, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom. Igen,
1: de 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt új sokat.
2: Nem, abszolút.
3: Igen, egy olyan emberrel beszélgetsz, Denis, akinek egy, hogy szólt, egy török közül van megkötve az öve.
2: Igen, így van.
3: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolga.
2: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közönek kivettem
0: Denis, ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
3: Ahhoz nem kell velük lenni.
1: Persze, de hát ez...
2: Igen.
1: De hát ez normális, gyerekek, hát melyikünk nem ilyen, nem?
3: Nekem ez a szeretet nyelvem.
2: Jól van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
1: Puszi nektek, gyerekek.
2: Puszi. Csáu, csáu.
1: Banánpárlat, szevasztok.
2: Szemét. Csáu.
0: De így nem nyilatkozik az UFO-ról.
2: Imádom, bárkor benne néz, Denis, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banánpárlatot. Tehát, hogy azért ez...
3: Finom
2: a hozzá a promóciót. Emma kezdte, tudja, hogy mit kell mondani.
3: Nagyon helyes. Menjetek, nézzétek meg Deniszt.
2: Na jól van.
0: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
2: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy... erős izgalmi állapotba került, igen.
3: Hát nyugodjatok meg, így gyerekek.
2: Nem, hát azt akar jelenni, hogy Master Good Wirsli, csak a Wirslit úgy jelölt, hogy érsz, hogy
0: Wirsli.
3: Úristen.
0: Na most ezek után akarunk Wirslit tetni.
2: Ilyen infantilis tábor dolgozok.
3: Átállok az NMHH-hoz. Átfogok el ezen, én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszínen, helyszíni bírságot kapsz, Laci.
2: Ő írja a büntetéseket, ja, merevedő kék melbimbókkal stand-upol, csak mondom, úgyhogy...
3: Én!
2: Nagyajkak szemére majd a kis merevedő kék melbimbók vannak a
3: stand-up. Egyszer veszed egy nagy lilla akkor sem Erzo.
2: Ja, bocsánat, az erre, nára úgy. De van valami melbimbos poénod is.
3: Denis, itt vagy?
0: Menj ki!
3: Érted, tudnál jönni?
2: Ki tudnál egy
3: beszélni? Gyere, értem, Denis.
2: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
0: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most. Te jössz.
2: Csináljam meg én.
0: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatába.
2: Egy a lényeg, Eszter, nem mozdulj.
3: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
2: Jó. Nincs pulóver, a gyerekek. Megfázik.
0: Ideg is van.
2: Megfázik a gyermek.
0: Na közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
2: Megyek utánad közben.

0: mondd a felfedezést.
1: Csak itt egy pillanatra állj meg, és igen? Nézz oda, hogy mi van kiírva.
0: NAV bolt.
1: Na?
0: A NAV-nak már saját boltja van?
1: Saját boltja van.
0: Árulják a lefoglalt szajrét?
1: Igen.
2: Imádok.
1: Egyébként igen.
2: NAV. Hát az igazi half price akkor.
0: Ez micsoda? Elkobozza a NAV és eladja.
1: Kinek van a NAV boltból valami ilyen? Féláron.
0: Van ilyen csupi a NAV, eladja a cuccokat.
1: Igen. Elkobozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit ér.
0: Ahogy látom azt a kirakatot, a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na,
1: óriási,
0: hol megyünk,
1: itt vagyunk, óriási sorbaállás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
0: Szia Lackó, hogy vagy?
3: Köszönöm, nagyon jól, köszönöm.
0: Éhes vagy, Lackó?
3: Nem kimondottan, de nem szokott akadály lenni.
0: Szóval... Mi nem szokott akadály, milyen 30 virsit vacsorázol, hogy mi az, hogy nem szokott akadály lenni, ez egy megszokott adag nálad, Laci?
3: Kicsit kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsi, de nem rossz kis.
0: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Azért
3: én
0: az biztos.
3: Hiszem,
0: igen.
3: Engem csak a Master Good érdekel.
1: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Jó van, nagyon jó. Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman kihez hasonlított, az Eszter.
0: Egy Village People hasonmáshoz.
2: Nem, azt mondtam, egy Betohofi, Tokyo Hotel keverék.
4: Mindenki.
0: Igen, Betohofi és Tokyo Hotel keverék vagy Ricsikém. Honnan jöttél?
4: Hajdúszoboszló.
1: Hajdúszoboszló. Az ország másik vége.
0: Mit csinálsz itt, Ricsi?
4: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
0: Ja, azok az néha az jól jön.
1: Jó,
0: de itt dolgozol? Vagy itt élsz?
4: Itt élek 12 éve,
0: aha.
4: És Hajdúszoboszlóban találtam meg a páromat. Ingázok figyelj, a Telepföldön én is.
0: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
4: heti
0: szex.
4: Heti kétszer.
0: Kétszer? Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
5: Köszönöm, jól.
0: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
5: Én is.
0: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlói vagy.
5: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
1: Előtte?
5: Előtte Balaton.
0: Tényleg?
1: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
0: Ausztria?
1: Vagy csaj.
0: Igen. Ausztria, mi?
5: Igen, Ausztria.
0: Milyenek az osztrák csajok, jók?
5: Nem tudom.
0: Meleg vagy.
1: Itt a felesége.
0: Ja, most azért van feleséged.
5: Itt a család is eljött, elkísért támogatni.
0: Igen. Nem is igen. Nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák
5: nem,
0: egy kicsit.
5: Nem, igen. Nem szoktam.
0: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmazni, ne kérdezzélek itt a családok. Nem is nézek senkire.
1: Hát, aki osztrák csajjal mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
0: Igen.
1: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt.
0: Igen.
1: Na, gyerekek, akkor hát
0: kezdjük el.
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
2: De stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
1: Nem, de ezért vagy itt, hogy föltedd a kérdésemet. Szóval
0: onnan a meleg üvegstúdióban, mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
6: Izzadok.
0: Jó, ott benn? Nagyon jól érzed magad?
6: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
2: Azt nem tudom kérdezni, ott a Válik mellett, hogy...
0: Itt vagyunk, figyeljük.
2: Először, hogy gőzölnek-e a virslik, vagy már nem gőzölnek?
0: Gőzölnek a virslik,
2: igen. Jó, azt kérdezem, hogy marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
1: Laci, ezt érted a kérdést?
2: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
3: Nem tudom. Átadom magam az érzésnek, és nyomom.
0: Hát ez jó, átadom magam az érzésnek.
2: Én ezzel tudok menni.
1: És csak a Master Good.
3: Ja, így van. De taktika az nincs.
0: Te beépíted ember vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
4: Minimum 3.
1: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
0: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, miben gondolkozol, érted, Ricsi? Messziről jöttél, hát bármivel
2: történt. Én Ricsinek szurkolok.
0: Ricsi nagyon keményben van így.
1: Valamelyik őtök volt már ilyen evő versenyen?
0: Soha?
1: Laci, te se?
0: Hát nem, akkor nézzük meg, hogy mire mentek
3: egyben. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
0: Jó van, Laci. Örülök neki. Egy arszpoétikának is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
1: Ja, az mehetünk?
5: Mehetünk,
1: jó.
0: Oké, akkor 3-2-1, óra indul.
1: Ajj, ez az, Laci,
0: na, ez evőverseny, ez evőverseny.
1: Ez igen, nagyon szép, azért ne fulladjatok meg, gyerekek. Ricsi egy 3-at betolt.
0: Igen, abból 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek, Szabi egyesével megy.
1: Igen, de Ricsi, nagy tempóval nyomja.
0: Igen, Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
1: Lacikám csillagom, fuldokra, szépen így jár rá valamit.
0: Szól a helybig félre bűfogás, megcsinál neked hátulról, ha félre
1: nyert.
0: Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
3: Hányás, Sopron!
1: Azt mondja, hogy a
2: ez nagyon félreérthető volt.
0: Ja. Ez nagyon félreérthető volt. Igen, a Sopron egy kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
1: Laciék csendesen nyomják.
0: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
2: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszony, a börtönre gondolsz?
1: Azt mondja, hogy jól.
0: Szabikám, hogy érzed magad?
3: Egyre jobban.
1: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
0: Anafilaxiás egyéb... sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a virgére.
1: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
0: Igen, igen.
3: Fázok.
0: Fázol?
3: Fázok.
0: Mondjad, Ricsi, tessék?
1: Banánsó. Banánsó.
2: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
3: Mi van? Annó 2005-ben.
0: Mi történt? Mi történt?
3: Nagyon nagy arsz voltál.
0: Voltál Balázsóba?
2: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt
0: mondom. Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma? Nem tudom még elmondani.
2: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval a rádió hallgatókra is gondolni kell.
1: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
0: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
3: Most a gúd.
0: Legszürelmesebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek.
1: Master Good.
2: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
0: Igen, elszavarom a magyar verset.
1: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
0: Hol vagy?
1: Hol vagy? Te vagy az?
7: Vagyok, igen. Hajrá, Szabi!
0: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit láttátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
3: Minden oké. Okay.
0: Minden oké? Okay? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
1: így
0: időben?
1: Van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt,
0: igen,
1: de Laci meg Szabi meg fej-fej mellett halad.
0: Igen, hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
3: Meg.
1: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
0: Így van.
1: Még hogy 15 másodperc, most mit? Húzzatok
2: egy
1: bele.
2: Ember versus állatot is, tudod?
0: Jó, jó, holnap
2: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
0: Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy ember. Legyen ez szombathelyem.
1: Négy,
0: nagyon jó.
1: Három, okay. Kettő,
0: így, Laci egy, is, megvagyunk.
1: És itt a vége. Kezeket föl.
0: Azt a mindenit.
1: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
0: Gyerekek.
1: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
0: Bárki, ilyen nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd, már Lacit, nézd, Laci, mondani akartál valamit, nem mondani akartál, szóval mit?
1: Ezért mondom,
0: Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
1: A legjobb beszélő külön díját Ricsi kapja meg, nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel.
0: Laci behozta.
1: Laci húzta be, gyerekek.
0: Laci.
1: Ő megmondta, hogy egy zabagép.
2: Na, hány darab ment el Laciba?
0: Hát, várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja, Ricsi kér.
3: Sajnálom, Eszter.
2: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
1: Most már nekem egy senki vagy.
0: Igen, ennyi volt.
2: Ennyi figyelj, volt
1: 18 Ricsi. Darab, Laci 18 darab virslit evett
0: azt
1: meg.
2: 18 darab
1: 18, virsli. És akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami ilyesmi.
2: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
3: Nem. Kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén a legalább meg lesz ennyi, és a végén az összes, de... A csalódás kellett eredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
0: Azért ezt ne szomorkodjuk azért annyira.
3: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
1: Ránéztél a Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
0: Korrekt.
3: Méltó ellenfél voltál, Laci.
0: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
1: 100 000 forint.
0: 100 000 forint. Azt a mindenit neki.
3: Köszönöm szépen.
0: Mi lesz a sorsa?
1: Virslit veszel?
3: Master Good virslit.
0: Hát, Master Good. Mi ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
3: Ha az épülésben vagyok éppen.
0: Építkezel?
3: Hát felújítás.
0: Felújításból.
3: Bőven,
0: akkor jó helyre megy.
2: Egy virsli akváriumot fel tudunk még ajánlani. Hogy...
0: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
3: Én is szevasztok.
0: Köszönöm. Ciao,
1: ciao. Mindenki Balázs, mit csináltál Balázs showban?
0: Na, tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
4: Balázs, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
0: engem.
4: A címe.
0: Ja, ja.
4: Az adásodnak ez volt a címe.
0: Ja, és bejöttél, és... mert ott szakítottál éppen valakivel.
4: Nem.
0: Nem? Ja, csak értük,
4: volt,
0: hogy mondd el.
4: Siker volt.
0: Pénzt szerettem. Fizettünk?
4: Na.
1: Várj! Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit
0: nyugodtan,
1: adtak?
0: Nyugodtan mondhatod.
1: 3 000.
0: Nem, ilyen 5-10 000 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad
4: a sztorit. Én kifejezetten 2005-ben 10 000 forintot kaptam. Az akkori hölgy az 20 000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50 ezer.
0: A rohadt életben kiraboltátok az NTR-t, basszus! Legomboltak rólunk egy kilót, hallod?
2: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
0: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk, igen, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
12: Autóüveg Pilkington!
13: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
14: Álláshirdetés ingyen?
13: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
15: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
16: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
17: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: Reklámot hallottak.
18: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az így, hogy összetettem?
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. És tartom, tehát,
3: igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó, ne törődjél vele fel.
3: Jó, de...
1: Nyugodtan, szépen, meditáljál.
3: Ne, itt vagyok.
2: Lehet, hogy a maradék vislivel.
1: Igen. Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő már mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
3: Ember.
1: Figyelj, tehát ez
2: micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
2: Üldözték
1: folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut. Teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte. Teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
2: Állítólag egy Facebook komment után érkezett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem bírta.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj?
1: Sri Csimnoj, így van. Hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 kilométer, kocsival is sok, bringával lehetetlen, autóval is elmacskásod, elfáradsz. De 122 kilométer.
3: Megállsz, alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér, valószínűleg...
2: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad...
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
2: hogy
3: tovább.
2: Hogy olvasod a híreket el?
1: Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao Gábor, hello.
2: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
2: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt hova csinálod?
2: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ez ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással, és ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le, hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg,
1: igen,
3: Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
3: 10 napod van, ez alatt, amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
1: le. Kell futni. Aha.
5: Így van, ez
2: technikailag ez... Nem?
5: Hát, ugye bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törőközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így
1: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, hogy simán leesik a lábujjköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmök, úgyhogy...
1: Három körmök maradt.
2: De azt miért nem veszik le induláskor? hogy azt, még ott a startnál le kell adni őket, aztán hát szóljon.
1: Tehát tulajdonképpen hét körmök leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Ez... Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
2: Mit érsz meg lelkileg?
5: Tehát így az túl sok.
2: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, a napi 10.000 kalória fölött be kell.
2: Figyelek, lenni. Igen.
3: Most már ilyen jegyzetel az Eszternek.
1: Komolyabb uzsonna.
2: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell ehhez bérni?
3: 10.000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlytám elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atyaisten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 méteres körön?
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
2: Ezt most nem mondod komolyan. Én azt hittem, hogy egy elindultatok bele a világba, és
1: akkor... Azt a kettő eltűnt, egy repülővel már.
3: Hármat elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontrollat vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát jó, ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét neki. Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométer, mi időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed, mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első két nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül, az utolsó igen. Másfél óra alvás. A többi az mind futás?
5: A futás, meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugye bár tele van vízfolyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell, mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipős, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem úgy, hogy például cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zoknit, szóval így az ilyen járműtös dolgok azok sokat.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül.
1: 1560 kör.
3: És hát nem őrülsz meg.
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
2: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélére, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Hát, vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát valószínűleg ő is futott.
2: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? Akkor te lekőrözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál mellette.
5: Hát lekőröztem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogás lehet rajta találni. Úgyhogy...
2: De szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, következő kanyarról már kicsit visszalasítasz. Igen, igen,
5: igen.
1: A tempód az mit kérdez egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per kilométer, aha.
5: Berövidül a lépés hossz eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag, igen, körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózás egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt hogy mondta, nem... hogy olyat nem csinál, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálunk.
2: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban, hogy egy Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszerűen más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervező csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
2: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
2: Tehát ki tudja még, mi fog itt.
1: Hol kerülsz elő? Igen. Hova fogsz még?
2: A minisztériumban még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen. Ő egészen, igen, biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat hallva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, sok magadra. Szerencsét a következő, ezt úgyis tudósítunk majd róla.
2: Szurkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Na, köszönjük szépen, ciao, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin, úgyhogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Hát megőrülsz. Azt, megőrülsz.
2: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
2: De én azért feltenném rá az életemet, hogy... Nem fog sikerülni.
3: Rohadjál, rombolsz. Rombolsz.
2: Igen, igen. Csak ezért emelik, csak így tízingelni. Tudod, így 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10 000 kalória azért le a kalappal, nem?
2: 10 000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10 000 kalóriát bevinni nem
2: az
3: nagy 20.
2: Az 20 darab Big Mac.
3: De
2: ne kérdezzek, miért tudom.
3: Okay, de
1: ez valószínűleg proteinshakek,
3: az a baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem. Tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje szeletek.
2: Szerintem nem. Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Beöntik. Egy tölcsére beöntik a szájába.
2: Igen, a szájába, aztán cső. Ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögtek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
2: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
2: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
2: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok a győri csajokra.
2: A győri csajok azok
3: nem voltak
2: konkrétan...
3: jók.
2: Nem.
3: Már de, jó, jó,
1: de,
3: nagyon jó.
1: De várjál, nem, a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csináltak
2: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
2: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hírát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
2: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát az állatok itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
2: A férfiak.
3: Ahogy az Eszter.
1: Hogy kompatibilisek legyetek, így van, igen. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
2: És ébren vagy, papa?
1: Igen, és még nem vettem a vízhajtómat ilyenkor, tehát mit történik itt?
2: Igen. Zakatod a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
5: Autóüveg Pilkington!
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen?
2: Munkát, kenyeret.
0: Munkát, kenyeret. Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
2: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzunk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet.
1: Egyszer
0: az van, hogy sok...
1: Bolond szívfú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültök élünk itt benni, ha kimegyünk, de a gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócs, és azonnak
1: is tudom. Ebben menni. Itt már ebben a napsütésben.
2: Én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így van. Ne csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon. Azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezt én is hallottam,
2: rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Igen, vegyétek meg középárfolyamot, igen, abból vegyetek még.
0: Futárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja nincs
1: otthon. Nevetgéltek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várjál.
2: Hol vagy?
0: Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg? Ne,
2: hol van?
0: Várj, oda érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
3: 700, jön az egész.
0: Nem mondd az egész. Nem mondd az egész.
3: 95-50.
0: 95-50, ő az, tényleg ő az.
2: Az a debreceni fiú.
0: De hülye vagy. Mit csinálsz itt Debrecenből?
3: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába.
1: Már
3: 4 éve járok így Debrecenből, vonatozok ide. Innen ki Ausztria, vissza minden héten.
0: Ne csinálj, tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozok.
3: Hát szerdán általában.
0: Szerdán ide Sopronba, innen kimész melózni.
3: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista, most mondta el, te focista vagy?
3: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott milyen csapatban vagy kint?
3: Igen, amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
3: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
0: Hát az menő. Jó,
1: te persze, példakép persze. Vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
3: De csak 2 nap max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap? Hát
3: simán,
1: az edzések mellett, a srácoknak?
0: Hát ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-nak dolgoznia kellene, nem focizni.
3: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: meglátjuk. Milyen lecsó egy ilyen amatőr focistának? Be a tiédet mondd a kollégáit.
3: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen szint?
2: 3000?
3: Tudom, én évente 8-10-12 ezer euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 000 euróért elfocizgattok.
0: Hát
3: az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész most, kiindulsz ki.
3: Innen megyek, igen.
0: És mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
3: közben. Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
3: Hát az, hogy most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. 2 gyerek az, hogy ott van a Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
3: Az biztos, hogy keménynek itt. Hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán... hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
3: hát
0: nem?
3: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor okos. Ott vagy, akkor koncentráltan
3: így,
0: ott
3: akkor
0: vagy.
3: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telibe, aztán ezt... elmegyek játszótérre, minden.
0: Gyerekek
1: eljön ebben... otthonról, akkor meg a gyerekek, na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő, jól van. Hát akkor köszönjük, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a vízlevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista.
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
3: Már aki, de én például figyelek.
2: Ezt mondom, na, látszik rajtad.
1: Hány gram fehérje van egy vízliben? Ezt kérdezem tőle, Feri. Ezt neked kell vágni.
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjunk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: De most már meleg van, visszajöhetsz. Kivéve, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
2: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak.
0: Rákóczi Ferenc.
2: Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja, ez milyen barátságos, jön a takarítós játék.
2: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanok ezek a monológok, mint a nézném a Família Kft-t. Nem, hogy még mindig van az a, hogy hitták ezt a fickót benne az öreg
2: urat? Igen, bőmbácsi, nem?
0: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, nem, de
2: a Família Kft-t. És mi nem Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg, az őszhajú, tudod, meg nem mondom.
1: A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Figyelj csak, és az van, gyerekek, hogy azért itt nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Úr a díjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak, gyerekek, aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába a tejszínabot, ne, ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
0: Így tehát van. Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy válta valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Igen, ezt a két lefestett táblát.
0: Táblát,
2: hát, azzal a Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől-hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk. Dia, hello!
4: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
4: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen, nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
4: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
5: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
5: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, hogy mi van a véredben?
2: Igen, a takarítás van a vérében.
0: A
2: Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
5: Igen, köszönöm.
2: Nagyon

0: Mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a
1: vérében.
0: Már fröcskölnek, ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
2: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
0: Igen.
2: Már, hogy tök,
1: nagyon sajnálom, nem ilyet vettem.
2: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na, ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennek.
1: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám meg.
2: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van 90 centig, minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmányi
0: ördögöket nevelni. Itt a vége. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen. Dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
2: Igen, Dia csak a családja.
0: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
0: Hát nem, nincs fejfej
1: mellett. Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézd maga. Jó, igen, értem.
0: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez.
2: Igen, ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük
1: szépen. Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózással fogjuk eldönteni, hogy melyikőtök nyert, mert fejfej mellett
0: haladunk. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
0: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
2: Őrület!
0: Gratulálunk! Őrület lesz!
2: Kezicsajok.
0: Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
3: Jól emlékszel.
0: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyos.
1: Van?
3: Nem tudom. Tényleg nem tudom.
2: Jó. Ez jó. Jó helyre megy.
0: Meg vagyunk. Mi van, már megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci! Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
3: Egy vigaszdíj valami.
2: Vigaszdíj?
0: Igen, van vigaszdíj.
2: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióba.
0: Bevehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
2: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, na. És akkor az utcsó játék, ugye, ami még...
0: Hát
2: még,
0: az én főnököm azt mondta a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
2: Persze.
0: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfüvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
2: Ez ugye, igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyekbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
0: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
2: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
0: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
3: Igen, ő a férjem.
0: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni, és ki csavar. Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
4: Igen, már mondták.
0: Aha, Csabi, benned, milyen is lelkes, van, benned is
2: Csabi,
0: van lendület.
2: Csabiban micsoda lendület? Igen, elmondták.
0: Hogy kell csinálni? Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni.
2: Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Csabikám, mitől vagy így feldobva?
4: Semmiért.
2: Oh, yeah. De érzeztem, hogy meg kell kérdezni.
1: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
0: Igen, mindig ilyen lelkes a hapsit.
2: Izzó lehet.
3: Nagyjából.
2: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
0: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
4: Én akartam.
0: Ahogy ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
1: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
2: Igen, jobb bonyolult a játék, kell
0: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
5: Szia, Feri! Sziasztok.
0: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a Kicát.
5: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
0: Ja, Krisztián nem is érdekel, a Kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a Kicát csavarod be?
3: Kicát csavarom be.
0: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
2: Mi nagyon várjuk, indítsd el.
0: Látom.
2: Guruljanak.
0: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, azt már oda lehet feküdni. próbafekvés.

0: az elejére, így van. Kica, mondjuk benned se van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica kérlek szépen nem tudja, hogy hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár a műsor.
1: Nagyon bonyolult.
0: A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
2: Kasszáld el, Feri, kasszáld el.
1: Egy lábgáccsal, vidd rá föl, Feri. Valamit indíts már a játékot.
0: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hú, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
1: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
2: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
0: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit
1: látom,
0: figyeltek.
1: Látjuk,
0: csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van,
1: nem,
0: mint
1: nem,
0: a játékra.
1: Nézzük.
0: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
3: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan ahogyan toltam a Kicát, valahogyan így összegabajottunk, és a lábammal nem tudtam.
0: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
3: Igen, megvan.
4: Nem kell magyarázkodni, megnyertük. Kész.
1: Ennyi, ez a beszél.
0: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
2: Én is mindig ezt csinálom.
3: Egyébként már kiválasztottuk a vinélpadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
0: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
4: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jó fog jönni.
0: Na, még lakást is vettek. Hát Soproniak, tudod azért.
1: Persze, lakást
2: vesznek.
1: Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. És össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
3: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a Kica nálam van, és ő vett egy lakást.
0: És már rohadtul szeretni, ha elköltözne.
1: Igen, rohadtul álljon.
3: Nem, és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
1: Nagyon menő. Hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek. Sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
1: Ügyesek voltatok.
0: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
1: Ők a lelkesék? Ők
0: igen,
1: a
0: lelkesék, hazamentek.
1: Menjetek az anyátokba, nem nyertük semmire. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
0: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
5: Az elején.
1: Amikor beneveztünk.
0: Igen, amikor ez eszükbe jutott.
2: A születésem környékén történt.
5: Másik oldalra is. Nem.
0: Másik oldalra átment, igen, és akkor a Kicáikat nem akartad elgázolni.
5: A végén sikerült.
0: Egy kicsit sikerült. Kármen azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem volt.
1: Ügyesek voltatok nektek. Nagyon. Is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
0: Körülbelül egyébként ugyanaz a
2: idő. Lacinak nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
1: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona.
2: De a kísérletnek a végeredménye.
1: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem amúgy tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra, minden. Igen.
2: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az az elfogadás.
1: Nincs idegeskedés.
2: Semmi, figyelj.
1: Semmi.
2: Nem tudok, ki tud összeveszni Lacival.
0: Hát, hello, mi van vele?
4: Köszönöm szépen, jó vagyok.
0: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
4: Köszönöm Sopronba.
0: Honnan?
4: Hát Budapestről.
0: De és miért választottad Sopron?
2: Ez egy párhuzamos műsor?
4: Szerelmesedtem.
0: Szerelmes lett.
1: Oh!
4: Itt a drágám.
0: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
4: Nagyon megtaláltál.
0: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
4: Telefonomat.
0: Egyébként. Igen. A szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
1: Hoppácska! Na figyelj, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri Hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Ferga, azt mondom, hogy a 7 játékosát találtad meg.
4: Köszi tehát... szépen, Balázs!
0: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
1: A Rákóczi Ferenc Hasonmás verseny, ami
0: persze.
1: Egész héten él.
4: Köszi, jó.
1: Az szerintem az most abszolút vívő.
0: Eszter, gyere, légy szíves.
2: Várjál, de most megpróbálok.
0: Melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
2: Arcelemzést végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj. Tehát nem, van benne valami más, várjál csak.
1: Nézzel, jó, most belesétáltál a csapdába. Csúnyán belesétáltál.
2: Összetudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és kicsit dörzsöd így.
0: Figyelj, ez az.
1: Az a durva, hogy tényleg hasonlít.
2: A Viáros Pisti. Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
1: Igen.
4: Meg a Bozsányi Rafaelre.
1: Igen, abszolút.
0: Azt te vagy, gondolom.
4: Igen.
1: Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
0: Meg
1: is,
0: add vissza, jó? A szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
3: Egy ajándékcsomagot.
0: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
4: Köszönöm szépen, Feriken.
2: Vannak ezek az emberek, akik úgy beszélnek, hogyha...
3: Igen, bírom.
1: Én nagyon szeretem.
0: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
3: Másfél éve.
0: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
1: Ciao, ciao. Mit kezdél el leszel? Mit mondtál?
2: Az, hogy van ez az embertípus, akivel olyan beszélget, mint hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
1: Tehát, ő az volt?
2: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mintha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
1: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonlás versenyünk a hétfő győzteshez képest, ő abszolút.
2: Azt érzem, hogy ezt lehet, még én is le tudom hozni.
1: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek. De állítsd, nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövő mindjárt. Jó?
2: Túl melegedett, nincs több tárhely.
1: Így van, 7:30 pontosan. Jó, ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzsika után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
10: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
16: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
7: Rádió
6: E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: Hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ezért ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt ez se hát a 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ez, ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézek az orra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopronban, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, és most nem akarom a soproniek szívét fájlítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami. Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország hosszú másik lesz oldalába, az egy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a roadshow-nk vége, ott pedig a Kossuth téren leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves tényleg soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy roadshow, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk. Igen. És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztók, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljetek meg, hogy
2: Armageddon, napra szél, eső, hóvihar.
3: De nem ez volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez
3: akkor
1: nagyon
3: kellett. Akkor most akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy te, valami fürdős?
2: Nem válogatok, nem válogatok, nem válogatok.
3: Tudsz rágni, na,
1: haladjuk. Jörülj, egy 60 évesen érte, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten. Mondj hogy
3: ki még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom. Ilyen nehéz ez a meteorológia? Vagy mellé nyúlnak? Vagy mi van ezekkel? De komolyan mondom.
3: Feri, van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor végez minden karrierjének, hogy elmegy az RTL-hez meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervisztük sem.
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint amit eddig csináltak. Északról sűrű,
3: csak méretes csapadék érkezik. Ír.
1: Ezek itt a sebes tények. Most pedig elmondom az időjárást. Fél 80, ezek itt a sebes tények. Nézzük az időjárást először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: Szóval azért és ott megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát tudod, figyelj, olyan
2: frizura kérdés.
3: Igen, tudod, amerikai hírbemondósa, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra így ráteszed.
3: Igen.
2: De szerintem azt úgy is csinálják, hogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy legyen vezeklés, legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz.
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem, a sajátjai miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom
1: miatt.
3: Sorolom, tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán legalább tudnak jönni.
3: Egy még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a Karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH. Hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk beengedni.
3: Ott már mi fogunk körbe menni?
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsik szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Gyulinak is, nekem is, és meg van szurkálva. És
3: belőlem ott fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Te vagy egy babzsák. Te vagy egy óriási babzsák, és fölül van egy számláló, ahol meg fut az összeg folyamatosan. Ha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi. Azt mi intéztük.
3: Van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni műsor után, meg leszünk, srácok, meg leszünk. A maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Igen. Mivel akarsz elni? Passattal, Feliciával, vagy a RS Audival? RS Audi, jó van, na, akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy ő 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, ezt mondta, hogy ezt
3: senki nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki itt marad.
1: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Hú, az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát Sopron szombathely nem olyan messzi, de hát nem várjuk el.
3: Innen?
1: Mennyi a Sopron szombathely? Mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért az nagyobb.
3: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsakiszta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát, de ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: Neki itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: Szombathelyen? Mit csinál a Juli szombathelyen?
2: Mert van valami
3: holnap kiderítetek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parázsoljárás.
1: Parázsoljárás.
3: Erre vannak most a vetközős fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, van milyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazolisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor csak, lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattad volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál.
1: Az övel még ezt mindig figyelj, működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: kerestek. De én megmutattam, figyelj, be semmi szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
1: Most szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod, hogy himálózik a farka? Mire kell kötni? Tehát egyszerűen nem tudok mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg
3: kell. Közele van az artériám.
1: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos, itt balra, jobbra.
2: Amikor az ez? A badul?
1: Hát gondolom.
3: Amúgy nem beszéltünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? De agyon csapná itt a soproniakat.
3: Ezt felidézi a tegnap esti játékot, amit játszottunk az étteremben. Vagy a bárban pontosan, erre emlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak egyáltalán ő helyett egy fürdőköpeny köntös van a nadrágjában. Ez csak idéglenes, nem így, de nem vagyok teljesen
2: már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez ne,
4: nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopron? Ide nekem jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
4: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, azt nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
4: Ő személyesen nem.
1: Jó, mert ott fesztiváloznak.
4: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznak, mert nem jövünk le Babótra.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak, egyébként küldtek meghívót.
2: VIP-jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock, érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Valhalla, Beethoven, nem tudom, kik mennek, figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
2: Jó. Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk. Jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztiválon. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani, fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron fest, vagy egy volt fesztiválos line-up-val nagyjából.
2: Kirúgja magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
1: Igen, nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletet, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, amíg kim voltam.
2: Gáborkám, úgy, elégedett voltál a mai adással?
5: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor, jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
5: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaujváros, csütörtök reggel, és Dunaujvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Észnél ez van. Mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
5: Persze, így van.
3: Én Dunaujvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
5: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé.
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
5: Csukott szemmel bárhová találok.
1: Fia, ezt eltiktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk egyébként. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap vele, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázz a nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a szombathelyi helyszínünkön. Jó, drága szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várjál, várjál, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Regán Lili.
1: Regán Lili, Regán Lili játszik. Hát nem eszik húst, Regán Lili, igen.
3: Regán Lili.
1: Igen, igen, igen. És Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetes SMS-ben az evőversenyünknek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldtem a vezetőség, fél, menj le, játsz egy Master Good-ot. Mondd el annyiszor, amész, hogy csak tudod, hogy Master Good, figyelj, aztán megeszik a srácok.
2: Tudod, Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Üdv, Laci, elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely, főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra,
1: vigyázzatok magatokra. Köszönjük, puszi, szép estét mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi mai slágerek pár perc múlva érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
14: One. Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Disco Show. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy kedvestes indul a Disco Show Radio Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de egy picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
3: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vinny coverével indul a Disco Show Radio Show. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show. Nem 3D-ben, hanem csak kettecskén, romantikusban, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban. Bár is jövök az ünnepetekkel, ez Junior kedvenc rovat, egyébként meg a hanvai érzéket nem szokták mondani, mert nem akarnak nekem nyalizni. Névnaposok, majd többek között a pongrácok, ez most jó lesz, mert pongrác, pác, fonipác, valami ilyesminek van. Szervizfer, meg
1: minden. Szervat.
0: Az van valami ilyesmi.
1: Igen. Ezek magyar nevek.
0: Leszek, Adoniszok, Dalmák, Germánok és Koráliák, őt ünneplik a névnapikat. Szülőnapos pedig az ismerősen közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el, és megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé a diszkosítva.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma Adrien színnelő diszkosik a Rádió 1-en. Bárány Attila, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és azon szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most megyünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól a diszkosítve.

feledjen a legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: évfordulóját.
1: És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videoklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkosít lesz. Mixelünk egy órát a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja, Roberto Vinivel, a sebek mélyén szól a diszkosítás.

0: Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en, Hamvai Pécsi mixet az elmúlt egy órában, de nem ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt, tartottuk a frontot, most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban, ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák, délután 4 és 5 között lesz Diszkocsit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit, pizzát majd pátyot, ez is egy külön esemény, hamarosan kikerül egyébként minden információ, Hamvai majd intézi a Diszkocsit Facebookjára, és jövő pénteken és szombaton is lesz Diszkocsit Turkevén, illetve Bonyanszvadsejjén találkozunk, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, már annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba, minden információ rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra Diszkocsit itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is velünk, szavaztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Május 24 Bünköst vasárnap, Budapest Park, újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, ma is tökéletes napvégi levezetés leszünk tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel, Jaurival és Christopherrel. Szokás szerint ők az állandó rezidenseink ilyenkor keddenként. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

Access on Fertis My Radio Show. A lemezjátszóknál Gyalóri! Na most szólj hozzá a Facebookon, facebook.com/rádióegyhangeri.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Sonny Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivált a fővárosban, a Budapest Parkban, mindegyik Rádió 1 DJ fellép, és persze nemzetközi nagyágyúk is jönnek, például a holland DJ fenomén Sam Felt, igazi showman lesz majd ezen a bulin, és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Felt és a Heart Like Mine itt a World Is Mine Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Mário Egyes, a Third Is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow, és előtte Rádió egy live mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: este 10 után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Plus-on személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

tovább a minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: Folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Előttük találkozunk a főtéren már délután 4-től, mi Regál Lilivel fogunk warm-up-olni. Várjuk a nagy Regál Lili rajongói csoportokat, belépőket is kaphattok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát még egyszer, holnap szerdán délután 4-től Rádió 1 Live Mix, délután 5-től pedig Balázsék Szombathelyen a főtéren. Na, Jauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelis közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnalig tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelis közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Kedv van, ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák csajszi, de a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson, szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni, ott csak egy-két órás szettem lesz, gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek, tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jauri, jó bulikat kívánok neked, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Balázsnál. Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher. Christopher.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you mean, every time that we rock to the beat.

0: Só Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World Is My Radio Show.

0: Seinfeld, a Switch Disco, valamint Accent. Részletek a rádió1.hu-n. Christopher.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzardo-nak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer, Frank Rizzardo, Shinjuku, csak itt

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigója, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel warm-up-olunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földi Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Lights Off, Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér, ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók, a

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, akit ismét láthatunk a moziban, az Ördög Prádát visel 2-ben ő is felbukkan, és most kiderült, David Frankel forgatókönyvíró és rendező megosztotta a kis színest, hogy maga Meryl Streep kereste fel Gagát, és hívta meg, hogy csatlakozzon a nagyszabású folytatáshoz. De.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai

kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Mi játszunk az igazi mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint number one, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi